A Muravidék hullámhossza. MMR.

Érezheted azt, hogy más a könnyebb lesz. Van, ami nem múlik el. Tegnap átjött hozzám valaki, egy régi lány az életem.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Jó reggelt! Vasárnap van, szeptember 20-a, ez ugye a Muravidéki Magyar Rádió, 5:34 perc a pontos idő, és Simonna Máriát hallhattuk, valamint Pál István Szalonnával, ugye egy együtt. És hát csak az életemet című dal volt ez. No, jó reggelt kívánunk! Nézzük a reggeli csapatot. Király Tomi lesz a hangtechnikus, a zenéket pedig Király Boglárka válogatta. Úgyhogy a reggeli csapat nevében is még egyszer jó reggelt, menjünk tovább egy zenével, utcasarki fény érkezik, no aztán jövünk is vissza.

Jó reggelt, egyébként ma nagyjából azért a napos, derült időre számíthatunk, és délután 26 fok körül lesz majd a csúcsérték. Úgyhogy kellemes lesz a mai nap, meg sok napsütés, ezt ki kell használni, mert aztán úgy tűnik, hogy majd akkor kicsit változni fog. Tehát lesznek majd felhők, meg szél. Na de az időjárás ugye később, akkor majd szólunk részletesebben is, meg hogy pontosan, hogy is fog alakulni, legalábbis ugye az előrejelzések szerint, aztán már meglátjuk, hogy mennyire fog beválni. Egyébként most lent a környéken nagyjából 10 fok körüli értékeket mérhetünk, és derült az égbolt. 5 óra 38 perc van, jó reggelt, vasárnap is van, szeptember 20-a, jön Pál Dénes, jöjj, vissza nyár!

Annyit azért így előlegre már elmondhatunk a mai napról, hogy ma van a takarítás világnapja. Igen, ilyen is van. Magyarországon szeptember 3. szombatja egyébként. Az, tehát ugye több helyütt viszont akkor a mai dátum a hivatalos, legalábbis az ENSZ szerint, a környezetvédelmi programja szerint szeptember 20-ára meghirdette a takarítási világnapot, mert célja a világméretű nagy takarítás. Jelszava, gondolkodj világméretekben és cselekedj otthon. Az akció Ausztráliából indult, 1989-től szervezik az országos nagy takarítás napját. Ezen a napon a környezet megtisztítására is hívják az embereket. Na, minden esetre, tehát ma az ENSZ környezetvédelmi programja szerint, tehát ők ezt javasolták, és szeptember 20-át a takarítás világnapja. Úgyhogy, ha ma valaki takarítani szeretne, akkor van-e egy jó kifogása és egy jó apropója. Játsz tovább, ez pedig akkor a következő dal, ami mindjárt jön itt a Morabidéki Magyar Rádióban.

0: zene, csak az élele.
1: Nincs vége? Mi van, nincs vége?
2: Az életünk, az életem.
1: Nincs vége.
0: Ez meg ki volt?
2: Ki? Hát én. A Tomi.
3: Na ez volt, tehát akkor a játsz tovább egy című dal. Egyébként még egy információ, 6 óra 38 perckor, tehát hogy a következő órában lesz majd a napkelte, napnyugta pedig 18 óra 56 perckor, de hát a mai napon itt Lendva környékén. Tehát 6 óra 38 perckor kell a nap, 18 óra 56 perckor pedig akkor lenyugszik. Nálunk pedig jönnek a Pál utcai fiúk, van az úgy, hát van az úgy, hogy utána névnapot köszöntünk.

Na, szeptember 20-a van, és Friderika névnapot ünneplünk. A Friderika pedig német eredetű név, a Friedrich férfi név latinosított alakjának a női párja. Jelentése pedig béke, hatalom. Friderikek, tehát boldog névnapot kívánunk. És azért van még néhány név, akik szintén ünnepelhetnek szeptember 20-án, ezek pedig akkor a következők: az Euszták, Faustina, Filippa, Frida, Fülöp és Zsuzsanna. Úgyhogy névnaposok boldog névnapot kívánunk, születésnaposoknak pedig boldog születésnapot!

Úgy érzed padlón vagy? Úgy érzed padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl, velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgy sem.

5 perc múlva 6 óra lesz, és tudják, 6 órakor pedig jönnek az információk itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Hogyha megnézzük, hogy milyen lesz az időjárásunk, addig pedig akkor jó ébredést, meg jó reggelt!

0: Időjárás.
1: Adara múlt, vasárnap van, szeptember 20-a, a Moravidéki Magyar Rádiót hallgatják, benne pedig jönnek az információk, úgyhogy akkor már is nézzük, milyen lesz az időjárásunk. És hát ma Szlovénia van a kezdetben, a síkságokon lehet majd ködfoltokkal találkozni. Egyébként itt Moravidéken, legalábbis itt lent a környékén egyelőre még nincs köd, de aztán ugye nem kizárt, hogy leereszkedik majd. Minden esetre a nap folyamán azért túlnyomóan derült napos időjárásra készülhetünk. Északon viszont majd megnövekedhet a felhőzet, de csak késő délutáni esti órákban. A hőmérséklet amúgy ország szerte 23 és 28 fok közt alakul. Moravidéken kisé felhős lesz az égbolt, 26 fokra számíthatunk. A naprészben derült idő lesz, időnként megnövekvő felhőzettel, azonban többnyire száraz időjárásunk lesz, tehát csapadékra nem kell készülni. Reggel a síkságokon köd is képződhet majd. Aztán később majd megerősödik a szél, helyenként északi, helyenként pedig keleti irányú széllel lehet majd találkozni. A reggeli hőmérséklet 8 és 14 fok közt alakul majd, a nap folyamán 20 és 24 fok közt lesz a csúcsérték. Tenger melléken 28 fokot is mérhetnek. Kedden is derült napos időjárásra lehet számítani, viszont ahogy írják a meteorológusok, viszonylag friss lesz az időjárás, tehát egy alacsonyabb hőmérsékletekre kell készülni. Némi felhőzetre pedig az ország észak-keleti részében. És északi irányú szélre is lehet majd számítani. Szerdán is többnyire derült napos időjárásunk lesz, a reggel pedig friss lesz, valamint estére egyelőre úgy néz ki, hogy majd érkeznek a felhők, és egyre több lesz majd belőlük. De hát ez még kicsit távolabb van, és úgy tűnik, hogy majd szerdán lesz akkor így. Na egyébként, holnap reggel közepesen felhős lesz az égbolt Moravidék fölött, 15 fokra lehet majd számítani, az északi szél időnként erős is lehet majd. Aztán a délután kissé felhős égbolt mellett 23 fokra lehet majd számítani Moravidéken. Egyébként mára és holnapra is úgymond zöldre festették a meteorológusok Szlovéniát, úgyhogy időjárási különlegességekre nem kell készülni. Na nézzük akkor, hogy jelenleg a hőmérsékletek hogy alakulnak. Krány 12 fokos, Triglav-Kedericán 6 fok van. Ljubljanában onnan ott köd van, 14 fokot mérnek egyébként. Maribor 13 fokos, Muraszombat 11, Ptuj jelenleg 9, Celjéből 10 fokot jelentenek, Koper 17 fokos, Lendván 12 fok van, Portoros pedig 16 fokos. Goricskóról pedig sajnos nincs friss adat. Na nézzük akkor, hogy Magyarországra milyen időjárást jósolnak, és az mármint az előrejelzés pedig így hangzik. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett napos, száraz időben lesz rész, majd késő délutántól észak-észak-nyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet, késő estétől néhol kisebb eső is lehet. A nyugati estre forduló szél az észak-észak-keleti megyékben megélénkül. A csúcsőmérséklet nagyrészt 26 és 30 fok között alakul. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl le a levegő. Zala és Vas megye fölött pedig fátyol felhős lesz az égbolt, Zalára 28, Vasmegyére 27 fok várható. Hétfő, vagyis holnap. Napsütés mellett felhő áttonulásokra lehet számítani, helyenként nagyobb eséllyel az észak-keleti tájakon alakulhat ki zápor, néhány szivatar. Az észak-nyugati szél sokfelé megerősödik, helyenként viharossá is fokozódik. A hőmérséklet délután 19 és 24 fok között alakul. Na, holnap hajnalban Zala és Vas megye fölött is közepesen felhős lesz az égbolt, 15 fokra lehet számítani, aztán délután közepesen felhős marad az égbolt, Zalára 22, Vas megyére 21 fok várható. Kedden felhő átvonulásokra lehet számítani, általában sok napsütéssel. Helyenként kialakulhat zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Nagy területen lesz erős, jól viharos az észak-nyugati szél. Szerdán gomoly felhőképződés mellett jobbára sok napsütés valószínű. Elsősorban a keleti-észak-keleti vidékeken fordulhat elő helyenként zápor, egy-egy zivatar. És akkor jöjjenek még a hőmérsékletek is. Végesre már 12 fok van, Budapest 13 fokos, Debrecen-Győr 11, Pécs 17, Sármelék 11, Siófok 14, Szeged 11, Szolnok 14, Szombathelyen 10 fok van, Lenti 9, Keszthely 11, Nagykanizsán pedig 13 fokot mutatnak a hőmérők. Mi pedig akkor vettünk még egy pillantást az utakra.
0: közlekedési hírek.
1: Jelenleg országszerte zökkenőmentes a forgalom, komolyabb, illetve nagyobb fennakadásokról nincs hír, és hát ugye ma azért a kamionstopp is érvényben van, illetve érvényben lesz majd, ami ugye azt jelenti, hogy 8 és 22 óra között nem közlekedhetnek azok a kamionok, amelynek ugye az eső meghaladja a 7,5 tonnát. Viszont azt elmondjuk, hogy ma 10 óráig még zárva van a Steyer autópálya egy szakasza, méghozzá Vranszko és Blagovica közlőbelában a kerülőutat táblák jelzik, de jelenleg ott sincs nagyobb torlódás, csak hát egy kicsit lassabban kell haladni. Úgyhogy erre akkor majd számítsanak azok, akik távolabbra tartanak. Mi pedig jó reggelt kívánunk, és szerencsés utat, valamint balesetmentes közlekedést!

Na még egyszer akkor jó reggelt, ez itt ugye a Moravidéki Magyar Rádió, és van is egy információ most az autósok számára, és Budavidékkel kapcsolatban. Méghozzá az, hogy a rendőrség ma Muraszombat körzetében méri majd gyakrabban az autók sebességét. De ugye máshogy is tartsák be a szabályokat, és akkor ebből a címből nem lesz majd gond. Úgyhogy ma gyakrabbi sebességellenőrzés Muraszombat körzetében. Jöjjön egy klasszikus, Eric Clapton érkezik.

Tegnap ugye elkezdődött a szlovén labdarúgó bajnokság 10. fordulója, a Nafta idegenben játszott, méghozzá a Koper ellen, viszont Szezsanában, ugye Koperben felújítják a stadiont, és hát 2-0 lett a mérkőzés végeredménye. Manseri már a 2. percben betalált, aztán Berić a 68-ban, és nem változott ugye utána az eredmény. Egyébként pedig a Nafta is 2 kapufát is lőtt, úgyhogy ez sajnos nem sikerült most, mondjuk akkor így. Maribor Alumini mérkőzés is volt, ez a Maribor számára már azért is fontos volt, mert újra nézők előtt játszhattak, és 2-2 lett a végeredmény. Hát sokáig úgy nézett ki, hogy az Alumini győzni fog, de aztán egy 11-es volt a 97. percben, amit akkor Zahovics értékesített, és akkor így meglett a végeredmény, 2-2. Egyébként ma lesznek még mérkőzések, tehát 15 órakor Bravo Olimpia mérkőzés lesz, 17 óra 30 perckor Mura Celje, és 20 óra 15 perckor Brinjego Szupje, Kalcer Radomlje mérkőzést rendeznek. Egyszerű ez a dal érkezik most, aki pedig előadja nem más, mint Ruzsa Magdi.

6 26 perc lesz mindjárt a pontos idő, és hamarosan majd várja önöket a reggeli terápiáról, méghozzá fél 7-kor, úgyhogy számítunk a figyelmükre, addig meg akkor jó reggelt!

0: Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
1: Hogyan építhet a turizmus a helyi értékekre? És miként segítheti azok megőrzését? Az iránytűben a közösségi együttműködésről, a helyi kínálat erősítéséről és a határon átnyúló lehetőségekről hallhatnak. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perctől.

0: Jó reggelt kívánunk! Ez a Moravidéki Magyar Rádió 6 óra 30 perc a pontos idő, és hát következik akkor a reggeli terepjáró. És benne ma egy téma várja önöket, nézzük is akkor ezt a témát. Az EU és a Szlovén Oktatási Minisztérium társpénzelésével valósult meg az a projektum, amely a kétnyelvű oktatás minőségének a növelését célozza meg a szlovéniai magyar és a magyarországi szlovén nemzeti közösségben. Ezen belül került sor az óvodai zenei nevelés fejlesztésére, ami az óvoda pedagógusoknak és zenetanároknak szerveztek meg Lendvár. A projektumról Balas Kanikő, az MMNK szakmai munkatársa mondott többet.
1: A pedagógusok a KATIS rendszerében jelentkezhettek a továbbképzésre, amit ugye az oktatási intézet kezel. Ha jól emlékszem, akkor ilyen 18 jelentkezés volt. Sajnos jóval kevesebben vannak, de nyilván ez betudható az időpont változásának is. Illetve a középiskolás diákokat vártuk, elsősorban a magyart anyanyelvként tanuló diákokat, hiszen ők az MMNK ösztöndíjában is részesülnek, tehát akik az óvodai nevelés programban tanulnak, de az iskola küldte azokat a diákokat is, akik a magyar nyelvet környezetnyelvként tanulják.
2: A képzést Gró Ilona, a Ringató Zenei Nevelési Módszer alapítója vezeti.
3: Én azt szeretném ez alatt a két nap alatt átadni a pedagógusoknak, itt az itteni kollégáknak, hogy higgyenek a művészet erejében. Tehát a művészet nevelő hatásában. Én a zenével foglalkozom elsősorban, de a művészet sok-sok ágát nagyon kedvelem, és én azt hiszem, hogy a művészet élni segít, túlélni segít, kapaszkodót ad mindannyiunknak, és ha egy pedagógus a művészet eszközeivel tudja nevelni a kisgyereket, akár éppen zene, a zenével, zenei neveléssel, akkor egy életre való muníciót ad a számára. És abban bízom, hogy bármilyen korosztállyal is foglalkoznak itt a kolléganők, tehát nagyrészt azt hiszem, hogy óvodás gyerekekkel, vagy óvod előtti korosztállyal is. Szeretném, hogyha ezután a néhány nap után úgy mennének, hogy saját maguk is töltekezni tudtak, mert épp az előbb arról beszéltünk itt, hogy nem szabad hagyni, hogy kiüresedjen a lelkünk, mert akkor nincs miből adni a gyerekeknek. Tehát én szeretném, ha ők is tudnának saját maguk számára elraktározni, privát emberként is elraktározni olyan zenei anyagot és olyan gondolatokat, amivel hát így töltekeznek, és talán olyan pedagógiai tudást is tudnak magukkal vinni, amit majd a gyakorlatban is a gyerekek között is hasznosítani tudnak.
0: Na ez volt akkor a reggeli terepjáró, és ugye tudják, hogy a honlapunkon megtalálják teljes terjedelemben, és nem csak ezt a terepjárót, hanem más terepjárókat is, más műsorokat is. Meg lehet élőben rádiót hallgatni, visszanézni a zenéket, amelyek szóltak, vagy szívküldit küldeni például. Úgyhogy sok mindenre használható a honlapunk, úgyhogy használják. Egy kis zene következik, Emigrant, meg itt lesz Horváth Tamás is.

Ez volt Horváth Tamás és a Levegőt című dala. Hát néha talán jó lenne, ha mondjuk a személyautók levegővel is tudnának menni, ugyanis hát egy rossz hír, vagy egy rossz előrejelzés. A dízel üzemanyag literenkénti ára kedden várhatóan átlépi a 2 eurós határt. A Finance napilap számításai szerint literenként 2 euró 1 centbe kerülhet, amennyiben a kormány nem változtat a jövedéki adókon. A benzinára 1 euró 77 centbe, a fűtőolaj pedig 1,7 euróba, illetve annyira emelkedhet majd. Na, így akartam ezt ebből kihozni. Egy 50 literes benzintank megtöltése így 88,5 euróba, még ugyanannyi dízel 100,5 euróba kerülne. A Finance emlékeztet arra, hogy a hét elején ismét jelentősen megugrott a kőolaj ára a közel-keleti energetikai infrastruktúrát és tengeri útvonalokat ért újabb támadások miatt. A Brent típusú kőolaj hordonkénti ára hétfőn meghaladta a 109 dollárt. A bizonytalanságot elsősorban annak a szaudi olajvezetéknek a leállása növelte, amely lehetővé teszi az olajszállítását a hormózi szoros megkerülésével. A pénteki kereskedés során a Brent ára hordonként 103 dollár közelében mérséklődött, ami mintegy 5%-kal alacsonyabb a hétfői szintnél. A piacokat megnyugtatták azok a várakozások, amelyek szerint Szaúd-Arábia hamarosan helyreállíthatja a megrongálódott olajvezeték kapacitásának egy részét. Szlovéniában a kormány csütörtökön az üzemanyagok kiskereskedelmi árának mérséklése érdekében törölte a bioösszetevőkre vonatkozó rendelkezéseket a 95-ös oktánszámú benzin és a dízel modellezett árának kiszámításában. Az egyes kőolaj származékok árképzéséről szóló rendelet módosítása szeptember 22-én lép hatályba, az első számításnál pedig a szeptember 14 és 18-a közötti időszakot veszik figyelembe. Ezzel az intézkedéssel a dízel üzemanyag árának emelkedését literenként körülbelül 7 centtel tudjuk mérsékelni, közölte csütörtökön Jernej Vrtovec illetékes miniszter. A Finance becslése szerint ennek az intézkedésnek köszönhetően a dízel keddi drágulása lényegesen kisebb lesz annál, mint amekkora a korábbi számítási módszer mellett lett volna. A benzin esetében az intézkedés árcsökkentő hatása kevésbé lesz jelentős. Viszont tehát akkor a Finance számításai szerint egyelőre úgy néz ki, hogy kedden akár túlépheti a 2 eurós határt és a dízel ára, vagyis 2 euró és 1 centbe kerülhet egy liter. Hát ha tényleg így lesz holnap délután, akkor majd pontosan tudni fogjuk. Azt viszont biztosan tudjuk, hogy jön a Csak a miénk című dal, itt a Compact Disco.

Bognár Péter kapta a 2026-os Eszterházi Irodalmi Díjat az Elmész Visszhöz, Sose Alsz Meg című kötetéért. A 7 szerzőt felvonultató rövid listáról a szakmai zsűri választotta ki a győztest. Természetesen a profi olvasó gazdagabban, árnyaltabban, közelebbről tud megnézni egy szöveget, de az átlagos olvasó olvashata pontosan ilyen. Abban is benne van, hogy igazából többet tud a műről, mint a szerző szerintem, mondta Bognár Péter a díj átvételekor. Az 1982-ben született Bognár Péter 2003 óta publikál verseket, pályán során Békés Pál, Petri György és Artisius díjat is kapott. Első kötete a Sajna se baj 2005-ben jelent meg. Ezt követte a Bulvár, majd a Rodológia rövid története és a Fényes rend. Az elmúlt években egy detektív trilógián dolgozott. Ennek első darabja 2022-ben megjelent, Hajózni kell, élni nem kell. A második a Minél kevesebb karácsonyt, a harmadik pedig a most díjazott Elmész, visszajössz, sose alsz meg. A szakmai zsűri nevében Margocs István irodalomtörténész méltatta a kötetet. Szerinte Bognár regényének egyik meghatározó vonása a kétértelműség. Bognár parodisztikus hajlama nagyszabású karneváli panorámát fog át. Nem lineáris áttekintést ad egy nyomozás lefolyásáról, hanem egyrészt folyondáros töredékessége oldja az események egyenességét, másrészt a pikareszk jellegű kalandozásokat klasszikus értelemben vett párhuzamos történetekké mutatja be. No, minden esetre pedig akkor Bognár Péternek gratulálunk az Eszterházi Irodalmi díjért, és hát ugye az Elmész, visszajössz, sose hasz meg című köteteért kapta. Nálunk pedig akkor jön az Azsur és a Ne felejts el!

6:54 perc a pontos idő, és a fociról elhúgnak csak gyorsan, és zárójelben annyit megemlítünk, hogy ma 17 órakor lesz Újpest-Zete mérkőzés, és tehát az Zalaegerszeg Újpestre utazik, és akkor majd az utéval fog mérkőzni. Mi pedig zenével folytatjuk, 6:55 perc lesz mindjárt a pontos idő. Szép vasárnapot!

Kapcsolódjon ki! Töltődjön fel és élvezze a Lendvai termálfürdő különleges parafinos termálvizét. Hétfőn és csütörtökön a nyugdíjasok mindössze 12 euróért fürdőzhetnek. Pénteken és szombaton jöhet az esti lazítás. Éjszakai fürdőzés egészen 22 óráig. Pihenés, feltöltődés, jó közérzet. Lendvai termálfürdő. További információ termekötőjelendava.si. A Jataé Mona Kft. Értesíti a termelőket, hogy új dobronaki felvásárlóhelyén megfelelő minőségű friss kukoricát vásárol fel. Igény esetén a kukorica átvételét és elszállítását a termelő telephelyéről is biztosítják. A felvásárlás a KZ Radgona közreműködésével Gáncsáni átvevőhelyükön is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jataé Mona versenyképes felvásárlási árakat és az átvételtől számított 14 napon belüli fizetést biztosít. További információ a 01-584-2616-os vagy a 051-658-314-es telefonszámon kapható.

0: El tudjátok mondani, hogy mi volt az első dolog, amit észrevettetek itt az iskolában?
1: Semmi nem volt. Tábla.
2: Tábla?
0: Volt olyan korában az óvis csoportban?
1: Nem.
0: Ki ír arra a táblára?
1: Tanítani enni.
0: Ti már írtatok esetleg krétával a táblára?
1: Nem. Hát írtunk az elején csak, most már nem írhatunk.
0: Mi az, ami neked nagyon tetszik itt az iskolában? Van olyan dolog?
1: Lékakocska, meg szép a táskám.
0: Az óviban nem volt még ilyen?
1: Hát még nem volt.
0: Mihá büszkén viseled ezt az iskolatáskát?
1: Igen.
0: Mi minden került bele ebbe a táskába?
1: Füzető, toltartó, zsebkendő, füzetek, toltartó, radiofarakok.
0: Milyen érzés, hogy van saját táskátok, saját toltartótok. Szofi.
3: Jó.
0: Nagyobbnak érzed magad?
3: Igen.
0: Idősebbnek?
3: Nem.
0: A tanórák, vagy a szünetek tetszenek neked a leginkább?
1: Szünetek.
0: Miért a szünetek?
1: Megöltem biszkipedit, és sokat játszani.
4: Na, ezek voltak tehát akkor a gyerek gondolatok itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Jön a Quimby, láthatatlanul, de nem láthatatlanul, és illetve lehet, hogy láthatatlanul, de nem hallhatatlanul, mert hogy ezzel élnek egyet. Utána pedig belelapozzunk az évforduló naptárba.

Ez volt hát akkor a Queen Bee felvétele, és akkor lapozzunk bele az évforduló naptárba. Tehát szeptember 20-a van az év 263. napja, úgyhogy 102 nap maradt még ebből az évből. Nézzük az eseményeket, amelyek akkor a mai dátumhoz fűzhetők. Az egyik, hogy 1980-ban ezen napon született a szlovén labdarúgó Robert Koren. 92-ben, tehát 1992-ben pedig a síugró Peter Preocis meglátta a napvilágot, tehát Peter Preocis ma ünnepli a születésnapját. Ahogy már hajnalban említettük, ma a takarítás világnapja is van. És ezen a napon történt, amikor megszületett Sophia Loren, többszörös Oscar-díjas és Golden Globe-díjas olasz színésznő és énekesnő. 92 évvel ezelőtt, vagyis 1934-ben. Eredeti nevén egyébként Sophia Scicolone. Elindult világkörüli útjára Ferdinand Magellán 507 évvel ezelőtt 1519-ben. És ezen a napon megszületett gróf Benovszky Moritz, magyar és lengyel főnemes utazó, kalandor, emlékíró. 1746-ban született ő. Megszületett Peter Mitterhofer, német asztalos mester, az első írógép megépítőjéről van szó. Ő 1822-ben született, szeptember 20-án tehát. Jakob Grimm, német meseíró és mesegyűjtő, 1863-ban hunyt el, tehát szeptember 20-án. És ezen a napon történt, amikor is befejeződött az Alberg alagút építése Ausztriában. 1884-ben vasúti, majd 1974-ben közúti közlekedés vált lehetővé. 142 évvel ezelőtt fejezték be az építését. Megszületett Tamás Járon, kossuthdíjas író, akadémikus, 129 évvel ezelőtt. És ezen a napon, tehát szeptember 20-án történt, amikor megszületett Kovács Apollónia, kossuthdíjas népdalénekesnő, színésznő. A mai dátumhoz fűzhető az is, hogy megkezdődött az első Cannes filmfesztivál 80 évvel ezelőtt 1946-ban. George R. R. Martin, amerikai író, forgatókönyvíró, a Trónok harca írója, 78 éve született 1948-ban. 91 éve pedig, tehát 1935. szeptember 20-án megszületett Aracki László táncdalénekes. És hát, ha már születésnapocs, akkor jöjjön is Aracki László, itt van tőle az Isten vélet édes piroskám. Majd jövünk még vissza.

Araszki László volt tehát ez, aki ugye szeptember 20-án született, és néhány esemény azért még van a mai dátum kapcsán. 1950-ben megszületett Csapó Gábor, olimpiai, világ és Európa bajnok vízilabdázó, 76 évvel ezelőtt tehát. 1990-ben, tehát 36 éve, hogy ratifikálták a két Németország újraegyesítését. És ezen a napon született August Karl Kröning, német fizikus 204 évvel ezelőtt. Mai dátumhoz fűzhető akkor az is, hogy Budapesten először vetítettek hangos filmet, 97 évvel ezelőtt 1929-ben tehát. Amerikai bombázógépek légitámadást hajtottak végre a hatfali vasútállomás ellen. Ez 1944-ben volt, tehát második világháborús esemény, vagyis 82 éve történt. Befejeződött a Jim Morrison per, amely személyre sértő viselkedése miatt indult, Miami-ban volt egyébként a per, egy Doors koncerten viselkedett személyre sértően, döntött akkor a bíróság 1970-ben. No, megszületett Juan Pablo Montoya autóversenyző 1975-ben, tehát 51 évvel ezelőtt. És a rendőrség pedig cannabis talált Paul és Linda McCartney farmján. Ilyen is volt. 1972-ben történt ez az eset. No, van már még egy születésnapunk, ez pedig akkor nem más, mint Bor Péter. Tehát ő akkor szintén ugye a mai naphoz fűzhető, illetve ezen a napon látta meg akkor ő is a napvilágot, úgyhogy mindjárt érkezik majd Bor Péter is. Tőle egyébként a Fekete vonat című dalt fogjuk hallani. Budapesten született amúgy, és tánccal énekes természetesen 82 éve, 1944-ben született. Bor Péter. Jön is, itt van tőle a Fekete vonat.

Bor Péter tehát, szintén a mai napszülöttje, hamarosan pedig akkor kezdetét veszi a kívánság műsor, úgyhogy számítunk majd az önök kéréseire is, úgyhogy hamarosan tehát kívánság műsor.

0: egyszer elismétlem, hogy halljátok!
1: Nézd az élet jó oldalát,
0: és legyetek boldogok!
2: Oh yeah!
3: A Yatae Mona Kft. Értesíti a termelőket, hogy új dobronaki felvásárlóhelyén megfelelő minőségű friss kukoricát vásárol fel. Igény esetén a kukorica átvételét és elszállítását a termelő telephelyéről is biztosítják. A felvásárlás a KZ Radgona közreműködésével Gáncsáni átvevőhelyükön is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Yatae Mona versenyképes felvásárlási árakat és az átvételtől számított 14 napon belüli fizetést biztosít. További információ a 01-584-2616-os vagy a 051-658-314-es telefonszámon kapható.
4: Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
5: A térerőben ezúttal Temesvárra, Marosvásárhelyre, Újvidékre és Kolozsvárra kapcsolunk. Beszámolunk az Aradi Evangélikus Luteránus Közösség kettős jubileumáról, a természettudományok oktatásának új lehetőségeiről, a Kishegyesi Tűzoltó Otthon közösségi terének kialakításáról, valamint a Kolozsvári Magyar Opera új évadáról. Ha tehetik, tartsanak velünk hétfőn 10 óra 15 perckor.
6: Nyolc rádióállomás, öt televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.
7: Kívánságműsor.
8: Na, kezdődjön is akkor a kívánság műsor, és először is akkor Lidi kérésével indítunk, és Enrique Iglesias lesz mindjárt itt velünk. No, közben pedig akkor lehet majd bennünket hívni 575-1718 és 575-1719, ugye a két telefonszámunk. 00-386-2, azt kell először tárcsázni, ha valaki külföldről szeretne zene számot kérni. Úgyhogy Lidi kérésére jön Enrique Iglesias, közben pedig akkor várjuk már a hívásokat.

0: Enrique Iglesias. És hát ugye itt a kívánság műsor van, és két telefonálon köszöntöm az első hallgatót. Jó reggelt!
1: Szép üdvözlet, Sándor! Én Mária vagyok, és szeretnék egy zeneszámot meghallgatni Szécsi Páltól, mint a violák.
0: Szécsi Pál, mint a violák, mindjárt érkezik akkor. Köszönjük szépen a hívást!
1: Szép üdvözletet Júdjanik, is Betinek.
0: Rendben, bizonyára hallani fogják akkor, úgyhogy mindjárt jön majd Szécsi Pál és mint a violák. Szép napot, szép vasárnapot kívánunk!
1: Minden jót, a viszonthallásra!
0: És van még telefonálunk, úgyhogy jó reggelt!
2: Áldott szép vasárnap reggelt kívánok, Sándor Jutka vagyok. Én szeretném kérni Kator Ferítő, ígérd meg kislány című számot, ezt a lenti barátnőimmel, Magdiba, Marikába, Angélába és a Torni Marika barátnőmmel hallgatnánk közösen. Nagyon szépen köszönöm, hogy teljesítitek kérésem, további áldott szép vasárnapot, és jó erőt, egészséget kívánok nektek itt a stúdióba.
0: Köszönjük szépen, viszont kívánjuk, és egyébként Zsolt is kért tőlünk Kacor Feritől egy dalt, úgyhogy akkor neki is szól majd az. Ígérd meg, kislány!

0: Kaszar Feri volt, tehát ezt folytatjuk a kívánság műsorod van, és két telefonálunk, úgyhogy köszöntöm az első hallgatót. Halló, halló, jó reggelt, vagy talán már jó napot, inkább jó reggelt, ugye?
1: Jó reggelt kívánok, Sándor, Erzsi vagyok, Pacsáron.
0: Jó reggelt.
1: Jakab Csaba és Keresztes Ildikó előadásába szeretném meghallgatni Együtt az úton című dalt.
0: Rendben, mindjárt jön is akkor majd. Köszönjük szépen a hívást, szép vasárnapot kívánok.
1: Köszönöm szépen, Sándor, további szép napot önöknek és a rádió hallgatóinak.
0: Viszont hallásra. És van meg egy telefonálónk, halló, halló, jó reggelt.
2: Jó reggelt kívánok, Éva vagyok.
0: Üdvözlet.
2: Pátságú együttestől szeretném meghallgatni a Requiem című dalt.
0: Aha, az is elő van készítve, úgyhogy hamarosan majd érkezik. Köszönjük szépen a hívást. Szép vasárnapot kívánunk.
2: Köszönöm, viszont kívánok.
0: Viszontlátásra. És egy e-mail kérést is teljesítünk, Marika és Karcsi írtak nekünk, méghozzá Gájer Bálintól a Szabadon élek című dalt kérték, úgyhogy az is szólni fog. Érkezik majd ugye a Kártágó után.

0: Gájár Bálint volt. Tehát ez közben pedig akkor van még két telefonálunk, hogy köszöntöm az első hallgatót. Haló, jó napot, vagy jó reggelt.
1: Szép vasárnapot, Sándor, önnek és a Tominak a stúdióban.
0: Üdvözlet.
1: Én pedig szeretném meghallgatni Kondt Zsuzsától, ahogy lesz, úgy lesz. Nagyon szépen megköszönöm, jó munkát, Ivi, a viszonthallásra.
0: Köszönjük szépen, Éva, szép vasárnapot kívánunk, Kondt Zsuzsa mindjárt érkezik, és van még egy telefonálunk, jó reggelt.
2: Jó reggelt kívánok, Sándor, Éva vagyok Pötrétéről.
0: Üdvözlet.
2: Szeretnék meghallgatni az Apostol Együttestől, Ne felejts el soha szeretni.
0: Rendben, mindjárt érkezik akkor Kondt Zsuzsa felvétele
2: nagyon,
0: után.
2: Nagyon szépen köszönöm, és szép vasárnapot kívánok mindenkinek. Viszont hallásra.
0: Viszont kívánjuk. Na és Apostol után akkor meghallgatjuk majd a Cinegét is Horváth Tamástól, Digitta kérésére.

0: Vasárnap van, és ez itt a Kívánság műsor a Muravidéki Magyar Rádióban is van, és telefonálunk, úgyhogy köszöntöm is a hallgatót, jó reggelt, vagy talán már jó napot.
1: Szeretettel köszöntöm, Sándor, Magdi vagyok az Őrségből, szeretném meghallgatni, bocsássa meg, nekem a világ, szeretem a magyar muzsikát. Kívánok nagyon szép vasárnapot, szép napot, sok mosolyt. A viszont hallásra.
0: Hát úgy legyen, viszont kívánjuk. Köszönjük szépen, Vámosi János, tehát akkor hamarosan érkezik, bocsássa meg nekem a világ című dallal. Van-e még telefonálunk, nézem, akkor elmondjuk gyorsan a telefonszámokat, 575-1718 és 575-1719 00-386-2. Ezt kell először tárcsázni, valaki külföldről szeretne zeneszámot kérni. Úgyhogy jön Vámosi János, közben pedig akkor lehet bennünket hívni.

0: Na ez volt, hát akkor Vámos János. Közben pedig van két telefonálunk, hogyha köszöntöm az első hangot. Jó napot, jó reggelt! Aló, aló! Valaki van a vonalban, azt tudom, csak nem mer megszólalni. Aló, jó reggelt, jó napot! Aló, aló!
1: Aló!
0: Há, jó reggelt, aló!
1: Jó reggelt, aló!
0: Üdvözlet! Halljuk egymást, vagy nem halljuk
1: igen,
0: egymást?
1: Igen,
0: halljuk
1: igen.
0: Egymást, tökéletes.
1: Jó, jó. Valéria vagyok Zalaegerszegről, és a szirtaki zenét szeretnék hallgatni.
0: Tehát akkor egy kis görög hangzás Zolta. Itt a kívánság műsorban mindjárt következik
1: Zolta
0: is.
1: Zolta görög, igen.
0: Köszönjük szépen, én szép vasárnapot kívánunk. Viszont hallásra.
1: Minden jó.

0: Zorba görög egy kis... Zorba tánc, egy kis szirták itt a Moravilléki Magyar Rádióban, a Kívánság műsorban. Van telefonálunk, halló, halló, jó napot, jó reggelt!
1: Jó napot kívánok,
0: jó napot. Sándor! Üdvözlet!
1: Horváth Robitól szeretném meghallgatni Vele vár az élet című dalt.
0: Na rendben, Robi akkor mindjárt következik is, és Vele vár az élet.
1: Otto, és Otto voltam, köszönöm
0: Otto, szépen a hívást. Szép vasárnapot kívánunk. Jön akkor Robi!

0: Na ez volt, tehát akkor Robi, közben pedig van telefonálónk. Jó napot!
1: Halló, jó reggelt kívánok! Tárosi Emília vagyok Bécsből, és szeretném meghallgatni Korda György Tövis és Rózsa című dalát.
0: Tövis és Rózsa, Korda Gyuri bácsi mindjárt akkor érkezik. Köszönjük szépen a hívást, és akkor szép vasárnapot kívánunk.
1: Nagyon szépen köszönöm, viszont kívánom, kedves Sándor. Viszont hallásra!

0: Korda György volt tehát ez. Van telefonálónk, haló, haló.
1: Jó napot kívánok, Bedőri Ági vagyok Letenyéről.
0: Üdvözlöm.
1: Szeretném meghallgatni Karda Beátától a Mi Ketten című zeneszámot.
0: Mm-hmm. Karda Beáta, Mi Ketten, akkor mindjárt érkezik majd. Köszönjük szépen akkor.
1: Szép vasárnapot, viszont hallásra.
0: Viszont kívánjuk. Utána pedig akkor Marika és Feri kérésére érkezik majd a Zambó Jimmy-től, az ugye Nem bántad meg című dal.

Tibi és a családja írt nekünk Harkáról, és azt írják, hogy az Omega együttestől a Fekete Pillangó című dalt szeretnék hallani, úgyhogy ez akkor mindjárt érkezik is. Na, utána pedig Zsuzsának szól majd Bazsiba a dal, méghozzá Harangozó Teritől az Egyetlen Szív című dal. Ezt kérte tőlünk e-mailben, úgyhogy mindjárt jön is Harangozó Teri az Omega után, tehát Fekete Pillangó, aztán Egyetlen Szív.

Folytassuk e-mail kérésekkel a kívánság műsort, és első kérésére mindjárt érkezik majd Csuka Mónikától a Lenni kell egy kávéháznak című dal. Utána pedig akkor Bettinek fog majd szólni Ákostól a Felemel.

kell egy égi bárnak, szűrt fényekkel csendesen, hol a szív a dallamárnak engedve ott megpihen. Lenni kell egy zongorának felhők között valahol, hol szerelmes angyalkáknak vokál kara, ott dalol. Kísérve a szent dallamot, ami hív és átölel, amit az Úr nékünk adott. És Jimmy király énekel. Lenni kell egy égi bárnak, ahol örök muzsika békítő hangjai várnak. Mind eljutunk majd oda. Lenni kell, és hisszük, hogy van, mert az ének köztudott imádság. Mit hagyatékban Zámbó Jimmy ránk hagyott. Dalolj, dalolj rólunk.

Zsuzsa írt nekünk lentiből, és a férjével együtt az Apostol együttestől az Odakint búcsúzik a nyár című számot szeretnék meghallgatni, úgyhogy akkor ezt mindjárt meg is fogjuk hallgatni. Utána pedig érkezik majd egy másik dal méghozzá, a szívemben bomba van, ezt Ilona és Frigyes kérték tőlünk. Majd pedig Lívia kérését is teljesíteni fogjuk, méghozzá Valaki mondja meg című dalt kérte a Bresser Gábort, úgyhogy itt lesz majd a Lokomotív GT, úgyhogy Apostol, aztán jön a szívemben bomba van, és a Valaki mondja meg.

Írt nekünk egy vidám kis csoport, legalábbis így írták alá az e-mailt, hogy egy vidám kis csoport indul szüretelni, illetve szüretelni készülnek, és azért szeretnénk meghallgatni a Bride című dalt, úgyhogy akkor ezt elő is kerítettük, mindjárt szólni fog majd, utána pedig akkor Soltész Rezsőtől jön majd a szerenát, az pedig akkor Ibolya kérésére szól.

Gyöngyért nekünk, és Korda Gyuri bácsitól a Reptér című dalat kérte, úgyhogy akkor ez mindjárt szól le, és fog ugye a régi klasszikus, és utána pedig akkor itt lesz majd velük egy másik klasszikus. Ez az Omegától jön majd, és a Gammapolis, ezt Máté kérte tőlünk.

Zsuzsa küldött nekünk üzenetet Csörnyeföldről. És Kovács Kati, ha legközelebb látlak, már nem figyelek rád című dalt. Úgyhogy Kovács Kati mindjárt érkezik, és ha legközelebb látlak című dalt fogjuk tőle hallani. Majd teljesítjük Erika kérését is, aki következőket én, hogy szeretne írni egy számot, és ezzel emlékezni a volt szomszédjára, Teák Bill Gyulára. És jön majd akkor a Kőbánya blues, amit hallani fogunk. Majd pedig meghallgatunk még egy dalt a Hungáriától is, ezt Péter kérte tőlünk Egerszegről, és a Hungáriától akkor az Isztambul című dal fog majd jönni mindjárt.

Na, két zeneszámot még teljesítünk a kívánság műsorba, ennyi fért ugye ebbe a két óránkba, hát igyekeztünk minél többet ugye ismételten belepréselni ebbe a két órába, bármint ugye kívánságot. Jutka azzal a Szent Mártonból írt nekünk, és kérte László Attilától az Édesanyám kezet című dalt, úgyhogy ez mindjárt szólni fog, utána pedig akkor meghallgatunk még egy dalt, méghozzá Balázs Feca és Keresztes Ildikó közösen, a Csönd éve című dalt, ez pedig akkor Ildik érte tőlünk Szent Gotthárdról.

csókolom meg kezed. Hányszor ügyelt rám ágyom mellett, ha éj sötétbe dőlt a föld. Hányszor csordult a bánat könnye, amit szememről letörölt. Hányszor ölelt a szent keblére, mely csupa-csupa szeretett. Add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ha megkondult az est harangja, keresztvetésre tanított. Fölmutatott a csillagokra, úgy magyarázta, ki van ott. Vasárnaponként, kora reggel, a kis templomba vezetett. Add ide, csak egy pillanatra, ha csókolom meg kezedet. Lábam alól, ha néha-néha el is tévedt az igaz út. Újaid rögtön megmutatták, látod, a vétek szörnyű rút. Ne hitt, anyám, ne hitt, hogy egykor feledni bírnám ezeket. Add ide, csak egy pillanatra, ha csókolom meg kezedet.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

Na, a Magyar Batthyány Alapítvány és a Magyar Női Unió szervezésében ma, tehát szeptember 20-án, vasárnap 17 órakon külsősedben a Pajta Színházban meg lehet tekinteni. A szeressétek egymást is, tiszteljétek atyátok emlékét. Gróf Batthyány Lajos né Zicsi Antónia, Toni. Gróf Batthyány Lajos né Zicsi Antónia visszaemlékezését, tehát férje fogságáról és haláláról. Ezt az eladást lehet majd akkor látni. Kagasi Dóra és Jászberényi Gábor előadásában, úgyhogy ezt mindenképp ajánljuk a figyelmükbe. 9:52 perc a pontos idő, megyünk tovább még egy kis zenével, majd hamarosan istentiszteletet, evangélikus istentiszteletet hallhatnak majd Lentváról.

0: Kapcsolódjon ki! Töltődjön fel és élvezze a Lendvai termálfürdő különleges, parafinos termálvizét. Hétfőn és csütörtökön a nyugdíjasok mindössze 12 euróért fürdőzhetnek. Pénteken és szombaton jöhet az esti lazítás. Éjszakai fürdőzés egészen 22 óráig. Pihenés, feltöltődés, jó közérzet. Lendvai termálfürdő. További információ termekötőjellendava.si. A Jataé Mona Kft. Értesíti a termelőket, hogy új dobronaki felvásárlóhelyén megfelelő minőségű friss kukoricát vásárol fel. Igény esetén a kukorica átvételét és elszállítását a termelő telephelyéről is biztosítják. A felvásárlás a KZ Radgona közreműködésével Gáncsáni átvevőhelyükön is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jataé Mona versenyképes felvásárlási árakat és az átvételtől számított 14 napon belüli fizetést biztosít. További információ a 01-584-2616-os vagy a 051-658-314-es telefonszámon kapható.
1: Uravidéki Magyar Rádió FM 87,6
2: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
3: 10 óra van, vasárnap, és szeptember 20-án, ez pedig ugye a Muravidéki Magyar Rádió, ahol pedig hamarosan felvételről majd evangélikus istentiszteletet hallhatnak Lendváról és Andrejek Juditot, úgyhogy jön Molnár Ferenc Karamel, Lelkemből szól, utána pedig akkor Lendvain evangélikus istentisztelet Andrejek Judittal.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Nap és pajzs az Úristen, boldog, aki benne bízik. Sóvárok, sőt, eped az én lelkem az Úrházáért. Szívem és testem újjong az élő Isten felé. Boldog az, akinek ereje te vagy, Istenem, akinek szívében a te útjaid vannak. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Bűnökkel terhelten járulok eléd, irgalmas Isten. Vétkeztem parancsolataid ellen, és megvetettem kegyelmedet, pedig irgalmadra szorulok. Kérlek, add nekem újjáteremtő szent lelkedet, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség legyen a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, növeld bennünk a hitet, a reménységet, növeld bennünk a hitet, a reménységet és a szeretetet, hogy embertársaink javát szolgál.

0: Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltár előtti felolvasású rendelt, melyet megírva találunk Pál rómaiakhoz írt levelének 8. fejezetében, a 12. verstől a 17-ig a következőképpen. Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek beszédét. Ígére válaszul, valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Turmezzei Erzsébet, mégis. Milyen sokat kellene hinnem, s még keveset hiszek. Milyen keveset kellene vinnem, s mennyi tehert viszek. Egyedül rá kellene néznem, s magamra révedek. Ragyog a cél a viharban, a vészben, s hányszor eltévedek. Mégis elcsüggedjek, megálljak. Miért csüggedjek el, hisz olyan keveset hiszek még, s már az is fölemel. Mint minden én nyomorúságom, nagyobb a kegyelem. Ebben hiszek szemem bűnbánón, megint ráemelem. Kis hitet, hogy megerősítsen, míg többről többre nő, s egész a célig elsegítsen, hatalmas Istenő.

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra az igehirdetés alapjául rendelt, melyet megírva találunk Lukács evangéliumának 19. fejezetében, az első verstől a 10. a következőképpen. Ezután Jézus Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus. De kis termetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott és felmászott egy vad fügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett és így szólt hozzá: Zákeus, gyere le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve lejött és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak: bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig odaállt az Úr elé, és ezt mondta: Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit törvénytelenül vettem el, a négyszeresét adom vissza annak. Jézus így felelt neki: ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Amen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a mai evangéliumunk Jerikóba vezet bennünket, abba a városba, amelyen Jézus Jeruzsálem felé való útján áthaladt. Itt találkozunk egy olyan emberrel, aki meglehetősen különbözik azoktól, akiket általában Jézus tanítványaival és hallgatóival kapcsolatban elképzelünk. Zákeus olyan ember, akinek van pénze és rangja, nagyon befolyásos az ő városában, fővámszedő, tehát egy olyan valaki, aki jól tudott gondoskodni önmagáról. Ugyanakkor egy olyan ember is, aki a társadalom peremére szorult, hiszen gazdagsága összefüggött azzal a móddal, ahogyan a pénzt megkereste. Az emberek ismerték őt, és ezért nem fogadták el. Ismerték a foglalkozását, a hírnevét, a vagyonát, de igazából nem látták azt az embert, aki mindezek mögött rejtőzködött. És mégis az evangélium mond nekünk valami nagyon egyszerű információt, ami első pillantásra szinte elveszhet a történet minden más kis részletei között. Zákeus látni akarta Jézust. Ő egy olyan ember, aki Istent keresi. Zákeusnak még nincs nagy hite, nem ismerjük az ő imádságát, vagy nem tudjuk, hogy tudott-e egyáltalán Istenről beszélni, hogy ismerte-e a Szentírást. Még azt sem tudjuk pontosan, hogy mit várt el Jézustól. Csak azt tudjuk, hogy ott belül valami Jézus felé vonzotta, és látni akarta őt. Talán a mi életünkben is pontosan így néz ki a hit. Nem mindig nagy szavakkal kezdődik ez el, hanem elkezdődhet egy csendes kérdéssel az emberben. Egy nyugtalansággal, amit nem tudunk megmagyarázni. Azzal az érzéssel, hogy már mindenünk megvan, és még sincs meg minden, amire szükségünk van. Vagy egyszerűen azzal a vágyjal kezdődik, hogy egy napon megértsük, ki Jézus, és mit jelent az ő üzenete a mi életünk számára. Zákeus látni akarta Jézust, de közte és Jézus között ott állt a tömeg, a sokaság. És itt kezdődik valami, ami szintén nagyon hasonlít a mi életünkre. Hiszen mi sokszor szeretnénk meglátni, vagy megérteni, megtalálni valamit, de közénk és a közé, amit keresünk, különféle akadályok állnak. Néha más emberek, vagy a saját elképzeléseink, vagy a korábbi tapasztalataink és csalódásaink, és bizony sokszor mi magunk
vagyunk az akadály. Mert meggyőztük magunkat arról, hogy számunkra valami már nem lehetséges, hogy túl messzire kerültünk, túl sok hibát követtünk el, hogy mindazok után, ami történt, Isten már nem tud közel jönni hozzánk. Zákeus azonban nem állt meg. Mivel alacsony termetű volt, felmászott egy fügefára, hogy láthassa Jézust. Képzeljük el ezt a jelenetet. Egy befolyásos ember a város vezetői közül felmászik egy fügefára, hogy láthassa Jézust. Talán nevettek rajta az emberek, talán figyelték és azt gondolták, na, nem hiába gondoljuk azt, hogy milyen furcsa. De Zákeus nem törődött többet azzal, hogy az emberek mit gondolnak róla. Abban a pillanatban fontosabb volt számára, hogy lássa Jézust, mint hogy megőrizze a saját képét az emberek szemében. És itt feltehetjük magunknak a kérdést. Életünkben hány dolgot teszünk azért, mert félünk attól, hogy mit mondanak mások? És mennyi minden lenne más, ha mernénk elismerni, hogy mi is keressük Jézust, hogy nekünk is szükségünk van a kegyelemre, hogy mi is hordozunk kétségeket, kérdéseket, bűntudatot, sebeket, amelyeket mások elől rejtegetünk. De akkor történik valami, amire Zákeus nem számított. Jézus odaér a fához, megáll, felnéz, és a nevén szólítja. Zákeus, gyere le, mert ma a te házadban kell megszállnom. Zákeus látni akarta Jézust, és nem vette észre, hogy Jézus már egész idő alatt látta őt. Azt gondolta, hogy Jézust keresi, de rájön, hogy Jézus már sokkal előbb kereste őt. Ez a mi hitünknek az egyik legmélyebb igazsága. Mi azt gondoljuk, hogy közeledünk Istenhez, azonban az evangélium azt mondja nekünk, hogy Isten Jézus Krisztusban már közel jött hozzánk. Az ember évekig keresheti Istent, olvashat, gondolkodhat, kételkedhet, imádkozhat, és kérdezheti, vajon Isten egyáltalán közel van-e? A keresztény evangélium középpontjában azonban nem az az ember áll, aki saját erejéből megtalálta az Istent, hanem az az Isten, aki eljött, hogy megkeresse az embert. Ezért a mi hitünk sem elsősorban annak a története, hogy milyen jól keressük mi az Istent, hanem annak a története, hogy Isten milyen hűségesen keres bennünket. Jézus nem ítélkezően, vagy nem a foglalkozásával szólítja meg Zákeus, nem azt mondja, hogy vámszedő, gyere le a fáról, vagy te bűnös csaló, gyere le, hanem a nevén szólítja, Zákeus. Mert Isten előtt az ember soha nem csupán a hibája. Az ember nem csupán a múltja, a kudarca, nem csupán az, amit más emberek gondolnak róla. És nem is csupán az, amit ő maga tett az életével. Isten előtt az ember továbbra is ember, Isten teremtménye. Valaki, akinek van neve, és van méltósága. Valaki, akiért Krisztus kész útra kelni. Nem tudom, ismerik-e a testvérek ezt az érzést, mikor valaki felhív. Csak gyorsan beugrok hozzád látogatóba. Az ember hirtelen átgondolja, hogy is hagytam otthon a házat? Mekkora kupleráj van gyorsan? Hogy tudnék gyorsan hamarabb én hazamenni, hogy még elpakoljak, mielőtt jön valaki? Ezért olyan erős ez az evangélium, mert nekünk nem egy olyan Istenről beszél, aki arra vár, hogy mi rendbe pakoljuk az otthonunkat, mielőtt ő oda bejön. Nem vár arra, hogy előbb rendbe hozzuk magunkat, hanem egy olyan Istenről szól, aki éppen akkor jön hozzánk, amikor még nem vagyunk rendben. Amikor még ott van a kupleráj,
és azt mondja, ma a te házadban kell megszállnom. Jézus először eljön, és utána kezdődik a változás. Ezt időnként újra és újra meg kell hallanunk, mert nagyon könnyen úgy értelmezhetjük a keresztény hitet, mint egyfajta létrát, amelyen elég magasra kell felmásznunk ahhoz, hogy Isten észrevegyen bennünket. Az evangélium azonban éppen az ellenkezőjét mondja. Isten kegyelme nem jutalom, nem jutalom annak az embernek, aki jó emberré vált. Isten kegyelme ajándék, amelyből az ember elkezd másképpen élni. Jézus eljött hozzá, és ezért Zákeus elkezdhette megváltoztatni az életét. Ez a szól a grácia egyedül kegyelemből. És mi történik, amikor Jézus mondja Zákeusnak, hogy ma nálad fogok megszállni? A tömegből már is hallatszódik a zúgolódás. Bűnös emberhez tér be, hogy megszálljon nála, annál az embernél? Mennyire emberi ez a reakció? Az emberek figyelték Jézust, és nem értették, hogy miért pont nála? Nekünk is fel kell tennünk a kérdést ennek az evangéliumnak a hallatán. Vajon nem kerülünk-e mi is néha ebbe a tömegnek a helyére? Nem vagyunk-e mi is ott köztük? Mert nagyon könnyű egy másik embert a múltján és a bűnén keresztül látni. Majd elfelejteni, hogy előttünk is egy olyan ember áll, akit Isten a neve szerint ismer. Milyen gyorsan meghatározzuk egy ember identitását. De Jézus nem engedi. Nem engedi, hogy Zákeus hibája vagy bűne legyen az ő identitása. És itt van a nagy különbség az ítélet, a törvény és az evangélium között. Az ítélet azt mondja, ilyen vagy, és ilyen is maradsz. Az evangélium pedig azt mondja, amit tettél, az valóság, de nem ez határoz meg téged. Mert az utolsó szó Krisztusé. És ekkor Zákeus megváltozik, amikor találkozik Jézussal. Már nem marad olyan, mint amilyen korábban volt. Ez az igazi megtérésnek a jele. Zákeus nem csak azt mondta, milyen csodálatos, Jézus szeret engem, hanem a Jézussal való találkozása eljutott egészen a pénztárcájáig és a múltjáig. Elmondta, hogy visszafizeti azt, amit ellopott, hogy odaadja a szegényeknek az összes vagyonát, amiért megdolgozott. Kedves testvéreim, a hit nem csupán valami, amivel vasárnap délelőtt találkozunk. A hit hazajön velünk. Belép a kapcsolatainkba, a döntéseinkbe. Ha az ember valóban találkozik Krisztussal, akkor előbb vagy utóbb valami megváltozik. Nem azért, mert ki akarja érdemelni Isten szeretetét, hanem azért, mert már megtapasztalta az Isten szeretetét. Olyan korban élünk, amikor az embereknek sok mindenük van, mégis ott van bennünk egy mély kérdés, amelyet semmilyen materiális dolog nem tud elhallgattatni. Szeretnek engem? Értékes vagyok? Lát engem valaki? Több vagyok annál, amit elértem az életben? Zákeusnak volt pénze, mégis felmászott a fára. Volt rangja, elismert ember volt, mégis kicsinek érezte magát. És akkor jön Jézus, és a nevén szólítja. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban valószínűleg mindannyiunknak megvan a maga fügefája, ahova elrejtőzködünk. De Jézus a mi fügefánkhoz is eljön. Felnéz, és azt mondja, gyere le! Gyere le a magányodból. Gyere ki abból az elképzelésből, hogy mindent neked kell megoldanod. Gyere ki a múltadból,
Gyere ki abból a félelemből, hogy mit mondanak majd mások. Gyere, mert ma nálad akarok lenni. Krisztus nem akar csupán a vasárnapunk reggelének a része lenni, a vendég, hanem be akar lépni a mindennapjainkba. Még azokban a helyekben is az életünkben, ahol a legkevésbé szeretnénk ajtót nyitni előtte. A végén Jézus azt mondja, ma üdvösség köszöntött erre a házra. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. Ez az ő útjának a célja. Megkeresni és megmenteni azt, ami elveszett. Ma különösen is figyeljünk erre az egy szóra, hogy elveszett. Mert az elveszett ember az nem feltétlenül az, aki messze van a templomtól, vagy az egyháztól. Az ember az egyház közepén is lehet elveszett. Lehet valaki vallásos, de belül azt érzi, hogy elveszett. És éppen az ilyen embert keresi Isten. Azért keresi, hogy hazavezesse. Ez a mai napunk legfontosabb kérdése. Megengedem-e Jézusnak, hogy belépjen a házamba? Megengedem-e neki, hogy oda jöjjön, ahol szégyenkezem? Oda, ahol megsebeztek? Oda, ahol hibát követtem el? Ne várj arra, hogy méltóvá válj Krisztushoz. Nyisd ki előtte az ajtót, mert Krisztus már eljött hozzád. Maradjon meg a szívünkben Jézus szava, ma a te házadban kell megszállnom. Nem holnap, nem egyszer majd, ha nyugdíjas leszel, ma Krisztus jön. És amikor eljön, akkor a nevünkön szólít minket, és megmutatja, hogy a kegyelme sokkal nagyobb a mi bűneinknél. És az ő megbocsátása sokkal erősebb a múltunknál. És az ő szeretete mélyebb mindennél, amit mi képesek vagyunk megérteni. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. És ha eljött, hogy megkeresse az elveszett Zákeust, akkor hogy ne keresne meg bennünket is? Ha bement Zákeus házába, akkor hogy ne jönne be a mi kuplerájjal teli házunkba? És ha Zákeust a nevén szólította, és neve szerint ismeri, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a mi nevünk sem ismeretlen az Isten számára. És ha abból az emberből, akit elsősorban a bűnei miatt ismertek, új életet élő embert tudott formálni, akkor számunkra sincs olyan erős múlt, amely erősebb lenne Krisztus kegyelménél. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy te keresel, zörgetsz, a nevünkön szólítasz, és be akarsz lépni a mi életünkbe. Bocsánatot kérünk, hogy kupleráj van a szívünkben, az életünkbe. És már kevesek vagyunk mi azt egyedül rendbe tenni. De te azért jöttél, hogy megmentsd azt, ami elveszett. Köszönjük, Urunk, hogy átformálod szívünket, hogy a te kegyelmed ajándék. Újjászül minket, és új életre segít minket. Add, Urunk, hogy ezt az ajándékot tovább tudjuk adni másoknak. Add, hogy tanúid lehessünk ebben a világban, hogy a mi életünket már megváltoztattad, és hogy az, ami hiányzik a más embereknek, azt megtalálhassák nálad. Köszönjük, Urunk, hogy hozzád tartozunk. Amen.

Urunk, mennyei atyánk, hálát adunk neked, hogy Jézus Krisztusban magadhoz hívsz bennünket, és egy közösségbe gyűjtesz minket. Hallgass meg, kérünk, imádságunkat. Imádkozunk egy házadért szerte a világon. Add, hogy a különböző felekezetekhez tartozó keresztények Krisztusban felismerjék egységüket, és szeretettel, alázattal keressék egymást. Kérünk, őrizd meg egyházadat a hitben. Adj bölcsességet a lelkészeknek és minden szolgálatot végzőnek, hogy életükkel és szavukkal Krisztus szeretetéről tegyenek bizonyságot. Urunk, hallgass meg minket!

Imádkozunk a világ békességéért. Légy azokkal, akik háborúk, erőszak, üldöztetés és igazságtalanság között élnek. Adj vigasztalást a szenvedőknek, erőt a menekülőknek, és bölcsességet azoknak, akik felelősséget hordoznak mások életéért. Taníts bennünket is arra, hogy környezetünkben a békesség és a kiengesztelődés munkálói legyünk. Urunk, hallgass meg minket!

Imádkozunk gyülekezetünkért és mindazokért, akiket ránk bíztál. Kérünk, légy közel a betegekhez, azokhoz a híveinkhez, akik egyedül élnek, a gyászolókhoz, mindazokhoz, akik terhet hordoznak, akik egyedül maradtak, akik talán nincsenek egyedül, de magányosnak érzik magukat. Adj nekünk nyitott szívet, hogy észrevegyük egymás szükségét, és készséget arra, hogy szeretettel segítsünk. Erősítsd hitünket, hogy életünk minden helyzetében benned bízunk, és reménységünket Krisztusban találjuk meg. Urunk, hallgass meg minket!

mindezeket a kéréseinket, és a kimondatlan kéréseinket is eléd hozzuk Jézus Krisztusért. Kérünk téged, hallgass meg minket, és hallgass meg azt az imádságot, amit ő maga tanított nekünk. Mondjuk el együtt a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökkön örökké. Amen. Végezetül Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon meg téged, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

10:58 perc a pontos idő, és ugye ebben az órában akkor haladtuk Lendváról az evangélikus Isten tiszteletet és Andrejek Juditot. Hamarosan pedig 11 óra lesz. Na, a következő órában azért néhány érdekességről szólni fogunk, többek közt ugye a takarítás világnapjáról is, ami ugye a mai napon van, tehát erről majd akkor egy-két érdekesség, meg hát persze azért majd felhívások is jönnek, meg néhány közérdekű információ, azokat is érdemes hallani. Most viszont egy kis zenével folytatjuk a sort, pedig nem más, mint Deák Bill Gyula nyitja, és a zöld a bíbor, a fekete.

Ma van tehát ugye a takarítás világnapja, erről már szóltunk, de hát amely ugye minden évben arra emlékeztet bennünket, hogy a tiszta környezet nem csak otthonunkban fontos, hanem az utcákon, parkokban, erdőkben és vízpartokon is. A világnap egyik fő üzenete egyszerű. Nem feltétlenül kell hatalmas dolgokra gondolnunk. Már az is számít, ha nem dobjuk el a szemetet, felszerünk néhány eldobott palackot vagy papírt, esetleg rendet teszünk a közvetlen környezetünkben. Sok apró lépésből ugyanis látványos változás születhet. És persze a takarításnak van egy másik oldala is. Sokan tapasztalják, hogy egy rendrakás után nem csak a lakás tűnik rendezettebbnek, hanem valahogy a fejben is nagyobb lesz a rend. Ráadásul maga a takarítás is mozgás, porszívózás, felmosás, ablakpucolás közben észrevétlenül is dolgozik ugye a testünk. Úgyhogy addig kerestük a megfelelő indokot arra, hogy végre nekilássunk annak a bizonyos régóta halogatott szekrénynek vagy fióknak, a takarítás világnapján ennél jobb alkalmat nehéz találni. Persze van egy másik megoldás is, becsukjuk a szekrényajtót, és úgy teszünk, mintha oda ment minden a legnagyobb rendben lenne. Na és nem tudom, hogyha tudták-e például, hogy a takarítás bizony testmozgásnak is számít, ugye? Na egy kiadós porszívózás, felmosás vagy ablakpucolás során folyamatosan mozgunk, hajolunk, nyújtózkodunk, így egy óra alatt akár néhány száz kalóriát is elégethetünk. Persze attól függően, milyen intenzíven dolgozunk és mekkora a testsúlyunk. De nem csak a testünknek tehet jót. Kutatások szerint a rendezett környezet segíthet abban, hogy kevésbé érezzük magunkat túlterheltnek, és könnyebben tudjunk koncentrálni. Talán ezért is olyan jó érzés leülni egy frissen kitakarított szobában, még akkor is, ha előtte egyáltalán nem volt kedvünk nekiállni. És még egy apró trükk, ha nincs kedvünk nagy takarításhoz érdemes beállítani egy 10-15 perces időzítőt és csak addig rendet rakni. Meglepen sok mindennel lehet végezni ennyi idő alatt. A mai takarítás világnapján tehát akár egy kis mozgást, egy rendezettebb otthont és talán egy nyugodtabb fejet is kipipálhatjuk egyszerre. A kérdés már csak az, ki vállalja az ablakpucolást.

0: Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
1: Hogyan építhet a turizmus a helyi értékekre? És miként segítheti azok megőrzését? Az iránytűben a közösségi együttműködésről, a helyi kínálat erősítéséről és a határon átnyúló lehetőségekről hallhatnak. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perctől.

Két felhívás következik. Az egyik, ha Termál Resort lenne van évadó pályázatot hirdet a lendvai parafinos termál víz elnevezésére. Szervezek olyan eredeti, könnyed, megegyezhető nevet keresnek, amely jól kifejezi a lendvai termál víz különlegességét és egyediségét. Bárki beküldheti a saját névjavaslatát, a legjobb ötletet pedig díjazzák. A pályázatra szeptember 22-ig lehet jelentkezni, tehát két nap még maradt. A névjavaslatokat a Termál Resort Lendava honlapján található online űrlapon várják. Ha tehát van egy jó ötletük arra, milyen nevet visel Lendva különleges termálvize, érdemes pályázni. No, a másik, inkább értesítés, mint felhívás. Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség értesíti a választópolgárokat, hogy a 2026-os helyi önkormányzati választásokra, valamint az önkormányzati közösség tanácstagjának megválasztására november 15-én kerül sor. Tanácstagja előtt pedig lehet mindenki, aki megfelel a törvényi feltételeknek. A jelöléshez legalább 10 a nemzetiségi választói névjegyzékben szereplő választópolgár aláírása szükséges. A jelöléseket október 15-én 19 óráig lehet benyújtani. A szükséges űrlapok pedig a www.lendva.info honlapon találhatók, vagy a lendvai községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség székén, Alab utca 6/A. Tehát ezt is akkor mindenképp ajánljuk a figyelmükbe. Jön a második műszak Mező Misivel, meg itt lesz a Csíkzenekar.

Délután egy órakor itt a Munovidék Magyar Rádióban a terápiáról is jelentkezünk majd, és benne pedig három téma fogja várni önöket, és hogy miről is lesz szó. No, hát szó lesz arról ugye, hogy a Dobnak Községi Magyar Önigazgatási Nemzeti Közösség szervezésében a Dobnoki Györgyház udvarán negyedik alkalommal tartották meg a Dió Fesztivált, és akkor a részletek jönnek majd Fehér Ilonától. Szólunk arról is a terápiáróban, hogy 40 évvel ezelőtt, május 12-én alakult meg a Hidvég Bánuta Művelődési Egyesület. Évfordulókat ünnepelték meg tegnap délután. Örömüket a szomszédos művelődési egyesületekkel osztották meg egy közös programban. Na és akkor a részleteket pedig majd Botka Ágnestől hallhatjuk. Valamint harmadik témaként pedig hallhatnak arról, hogy a Harang Művelődési és Turisztika Egyesület 8. alkalommal szervezte meg a Kisfalusi Bográcsfesztet. Minősítésre 14 kondérban készült el ez a finom étel különlegesség. A részletek pedig akkor majd Fehér Ilonától jönnek. Úgyhogy ez a három téma délután 13 órakor a terepjáróban majd várja önöket. Meg persze mi is várjuk önöket, meg addig is, úgyhogy továbbra is jó rádiózást mindenkinek.

Na ma a női, majd a férfi időfutammal, időmérővel Montrealban megkezdődik a kerékpáros világbajnokság. A szlovénok közül Nika Bobnár és Jan Tratnik indul már, mint ugye a mai napon. A versenyt amúgy a Szlovén TV2-es csatornán élőben is lehet majd követni. Nem várok túl sokat, korábban már teljesítettem néhány jó időfutamot, ezúttal inkább az országúti versenyre való felkészülésként tekintek rá, de azt garantálhatom, hogy mindent beladok, mondta Jan Tratnik, aki már közel 2 hete Kanadában tartózkodik. Remekül érzem magam, kipihentésre generálódott vagyok, tette hozzá. A pálya bejárása után az útvonal egy része a Jules Villeneuve Forma 1-es versenypályán haladt. Tratnik kiemelte, hogy elsősorban a pálya első és utolsó szakasza lesz technikás. Sok a 90 fokos kanyar, az útburkolat sincs éppen jó állapotban. Néhány hosszabb, sík szakasza nagyon nagy sebességet kell majd elérni. Esőt is jósolnak, így már csak emiatt is érdekes lehet az időfutam. Az újabb aranyérem és a sorozatban már 4. világbajnoki cím legnagyobb esélyes a belga Remco Evenepoel. Ő 20-30 perckor kezdi meg az időfutamot, másfél perccel előtte pedig a 2-szeres világbajnok olasz Filippo Ganna rajtól. Komoly célokkal érkezett a svájci Stefan Küng, az amerikai Brandon McNulty, a cseh Matthias Vacek és a norvég Tobias Fass is. Az elit férfiak és nők számára egyaránt 39 km hosszú, 195 méter szintemelkedést tartalmazó pályát jelöltek ki. A nőknél a svájci Marlene Reusser a címvédő, és az egyik legnagyobb esélyesnek számít az újabb világbajnoki címre. Nika Bobnár még soha nem teljesített ilyen hosszú időfutamot, ráadásul idén először versenyez a felnőtt mezőnyben. Hétfőn és kedden a fiatalabb korosztályok versenyeit, valamint a vegyes csapat időfutamot rendezik meg. Utóbbiban Szlovénia egyébként nem indít csapatot. Viszont mi indítunk most zenéket, Honey Beast-et, meg utána jön Maszkura és a Dücsök Raj.

11:51 perc a pontos idő, és vasárnap van, méghozzá szeptember 20-a. Délelőtti csapat most búcsút vesz önöktől, úgyhogy megköszönjük a délelőtti figyelmüket. Király Tomi volt a hangtechnikus, Király Boglárka válogatta a zenéket. És a tehetik, mindenképp maradjanak továbbra is az MMR-rel, hiszen itt lesz majd önökkel Donner tímja, és ugye lesz majd délután terepjára 13 órakor, illetve szívküldi. Majd este ugye kiválaszthatják az új hét magyar nótáját is, meg magyar nóta és csárdás kívánság. És hogy tartalmas lesz a délóta is, ha tehetik, töltsék az MMR társaságában. Na a vasárnapi ebédhez pedig jó étvágyat kívánunk!

0: Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
1: Hogyan építhet a turizmus a helyi értékekre? És miként segítheti azok megőrzését? Az iránytűben a közösségi együttműködésről, a helyi kínálat erősítéséről és a határon átnyúló lehetőségekről hallhatnak. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perctől.

A Jatae Mona Kft. Értesíti a termelőket, hogy új dobronaki felvásárlóhelyén megfelelő minőségű friss kukoricát vásárol fel. Igény esetén a kukorica átvételét és elszállítását a termelő telephelyéről is biztosítják. A felvásárlás a KZ Radgona közreműködésével Gáncsáni átvevőhelyükön is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jatae Mona versenyképes felvásárlási árakat és az átvételtől számított 14 napon belüli fizetést biztosít. További információ a 01-584-2616-os vagy a 051-658-314-es telefonszámon kapható.

Szeptember 20-a van vasárnap délután, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, 4 perccel múlt el dél. Sok szeretettel köszöntöm Önöket, és várjuk Önöket a következő órákban a készülékek mellé, illetve közelébe. A megszokott menetrenddel folytatódik tovább az MMR mai műsora is. Ebben az órában nem sokára majd a zenék közt köszöntjük a mai nap ünnepeltjeit, lesz majd szóvá teszem is, és megnézzük, hogy mire számíthatunk időjárás ügyileg, aztán lesz majd terepjáró természetesen, de ez már a következő órában. A zenei válogatásról Király Boglárka gondoskodott, a hangtechnikus Húcsák Filip, a műsorvezető pedig Donner Tímea. Mi itt leszünk, ha tehetik, maradjanak Önök is.

Szeptember 20-a van, ideje köszönteni a mai nap ünnepeltjeit. A Friderikák és a Svetlánák ünneplik névnapjukat többek között. A Friderika a német Friedrich férfinév női párja, ez magyarul a Frigyes férfinév. A szlovénban pedig a Svetlana név szerepel, ez egy keleti szláv eredetű név, jelentése ragyogó, fényes, illetve világos. Köszöntjük őket névnapjuk alkalmából. Mindazoknak gratulálunk, akik a mai napon, szeptember 20-án ünneplik születésnapjukat, legyen olyan a napjuk, amilyennek szeretnék. Pihenjenek minél többet, élvezzék a napsütést, nem sokára változás jön időjárásunkban, és hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót a folytatásban is. Egy perccel múlt el, 12:45, folytatjuk zenékkel, 12:30 pedig a Szóvá teszem következik majd.

0: Ez volt a Budapest Bár felvétele. Szeptember 20-a van vasárnap délután. A Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Fél egy a pontos idő. A következő percekben Fehér Ilonát hallják.
1: Szóvá teszem.
2: Jó napot kívánok a tisztelt hallgatóknak, és kellemes vasárnapot kívánok valamennyiüknek. Az idei ősz számos érdekességet tartogat számunkra. Ami a politika területét illeti, néha nem tudom, mi az, amiről szabad, mi az, amiről lehet, és mi az, amiről érdemes beszélni. Az október 11-i referendumot megelőző kampány idejében járunk, ezért annak témáiról nem beszélhetek. Erre külön figyelmeztettek. Pedig lenne mit mondanom. Például azt, hogy Szlovénia adófizetőinek egy része a helyhatósági választásokon miért nem szavazhat. Na, nem mondtam semmit. Vagy azt, hogy mekkora az ára a független újságírásnak. De erről sem mondhatok véleményt, akkor hagyom az egészet. A helyhatósági választások előtti kampány hivatalosan ugyan még nem kezdődött meg, de a jelöltek, a pártok és a listák, valamint azok szimpatizánsai között már folyik a vita, ami időnként övön aluli ütésekkel jár. Egymás lejáratása a legfontosabb cél. Folyik a versengés, ki fogja tudni a másikat mélyebbre nyomni. Szórólapok, Facebook posztolások, karikatúrák, videók, jól megválogatott szavak. Van minden. Vajon kinek sikerül a víz fölött maradnia, és ki merül el? November 15-én minden kiderül. Vagy mégsem, mert helyenként meg kell várni a választások második körének eredményeit. De addig még sok víz lefolyik a Murán. Ígéretekből kapunk eleget, és majd mindenki eldönti, hogy számára melyek a leghitelesebbek. De nehogy valaki megvádoljon, inkább erről sem szólok részletesebben. Nem tudom, mondjak-e véleményt arról, hogy miközben az oktatási intézetekben hiány van tanítóból és tanárból, a kórházakban kevés az ápoló, az idős otthonokban nincs elég gondozó, addig miniszterelnökünk azon gondolkodik, hogy a közszférából 50 ezer közalkalmazottat áthelyez a gazdaságba. Azon töprengek, hogy mi legyen belőlem. Csempele rakó? Kamionsofőr vagy útépítő? És ne értsenek félre, ezek mind nagyon fontos szakmák, sőt, hiány van ezekből a szakemberekből is. De talán mégiscsak utópikus kijelentés az ország vezetője részéről. Ugyan mit szólnak majd ehhez a vállalatok tulajdonosai és vezetői, no meg a szakszervezetek, akiket igaz, hogy a kormány amúgy is egyre inkább figyelmen kívül hagy. A közmondásból kiindulva nem eszik olyan forrón a kását. De azért csak ki kell várni a végét, mert néhány évvel ezelőtt, például a Covid ideje alatt, megértünk már egyet s mást. Az embereket össze kell veszíteni, meg kell félemlíteni, és akkor könnyebb uralkodni. Legyen ez állami, helyi vagy vállalati szinten, általános, nemzetiségi vagy más jellegű kérdésekben. Egy a lényeg. Hogy a rendkívüli nyári szárazság után a fű újra zöld, az ég pedig gyönyörű kék. Javaslom magamnak és önöknek is, hogy a világban a szépet is lássuk meg, annak ellenére, hogy ebből egyre kevesebb van. Talán könnyebben elviseljük mások ostobaságait.
1: Az elhangzottak a szerző véleményét tükrözik, és nem minden esetben egyeznek a szerkesztőség álláspontjával. Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.

Nyárias idővel zárul ez a hét, írja a meteorológia. Derült az ég felettünk, 23 fok körüli a hőmérséklet, és még emelkedhet a délután folyamán. Közeledik viszont majd a változás. Ma még élvezzék ezt a szép napos időt, amit időnként fátyol felhők szűrnek ugyan, de így is kellemes 23-28 fok közötti értékeket mérhetünk. Holnap a nappali maximum 20 és 24 fok között alakul, és reggelre párássá válhat a levegő. Jelentős változást hoz időjárásunkban a mai éjjel érkező hidegfront, ami az ország nagy részén erős széllökésekkel vonul át. Az előrejelzés szerint két hullámban kell számítani majd a szélre, elsőként már éjszaka, aztán holnap napközben a front előtt és a front mögött tehát. A legerősebb széllökések a 70-80 km/h is elérhetik, sőt a magaslati pontokon ennél erősebbek is lehetnek. Országos esőzésre továbbra is várni kell, csak elszórtan kisebb mennyiségű csapadék kíséri a front átvonulását, úgyhogy a legtöbb helyen száraz marad a talaj. A nyárias melegtől viszont lassan majd búcsút vehetünk, hétfőn még 19-24, kedden szerdán 17-22 fok között alakulnak a maximum értékek, éjjelente a derült szélvédett helyeken pedig akár 5 fok alá is hűlhet a levegő, sőt néhol akár lassan megjelennek majd a talajmenti fagyok is, hát akarjuk vagy nem akarjuk, mégiscsak itt van az ősz, szeptember 20-át mutat a naptár, az óra pedig azt mutatja, hogy 6 perc múlva jövünk majd a terepjáróval, 3 óra, illetve 3 összeállításunk lesz majd ma délután 1 órától. A Dió Fesztivál tartották meg Dobronakon, aztán fennállásának 40 éves évfordulóját ünnepelte a Hídvég Bánuta Művelődési Egyesület, és hát Bográcsfesztet tartott a Kisfaluban, erről is szólni fogunk majd. Nem sokára terepjáró, maradjanak velünk, hallgassák meg!

0: A Muravidék hullámhossza.
1: MMR.
0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazin.

0: Köszöntöm a vasárnapi terepjáró hallgatóit. Szombaton délután benépesedett a Dobronoki Györgyház udvara. A vén diófa árnyékában kicsik és nagyok, fiatalok és szépkorúak, és mindazok, akik közöttük vannak, a diót ünnepelték. A szervezők sürögtek, forogtak. A kemencében sült a hagyományos diós bukta és a diós darásfészek. Illatuk belengte az udvart, ahol a legkisebbek dióból készítettek díszeket. Volt fakörhinta és népi fajátékok is. A háromtagú zsűri a kézművességek házában diópálinka mintákat minősített. A kultúrműsorban az Új Muravidék Citera zenekar és a dobronaki nótázók működtek közre. Fehér Ilona hozott riportot az eseményről.
1: A Dobronak községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség hagyományos rendezvényévé vált a Diófesztivál. Varga Editet, a tanács elnökét kérdeztük arról, hogy a látogatóknak mit hozott az idei fesztivál.
2: Minden éven vannak ugyanazok a programok, mivel hogy a diópálinka része ennek a napnak, és a diópálinka minősítése az megvan. Aztán van a gasztroudvar, ahol az idei évben változás van, mivel diós bukta készül kint a kemencében, meg lehet tekinteni a folyamatot, hogyan készül, aztán megkóstolni is persze. Az összes itt lévő munkálat, közreműködésben segítenek az egyesületek, itt a Kultúregyesület, a Nyugdíjas Egyesület, az ifjúság, a fiatalok segítenek, úgyhogy így összekarolva mindenkit toboroztunk, és az idő is kedvez.
1: Toplak Alenka, a Dobronaki Magyar Önkormányzat alelnöke pedig a Diófesztivál jelentőségéről beszélt mikrofonunk előtt.
3: Elég nagy jelentősége van, hiszen ez is egy közösségi esemény, amit főleg úgy terveztünk, amikor megálmodtuk ezt az eseményt, hogy a falunak, a községnek a lakói számára, hogy legyen egy alkalom találkozni, társalogni, esetleg valamibe kipróbálni magukat, de főleg így ilyen közösségi eseményre gondoltunk akkor, és hogy miért dió? Hát az pedig adta az udvar közepét díszítő diófa, és ezért is lett ez a rendezvény így, még ilyen, amilyen.
1: Finomabbnál finomabb sütik és pogácsák, kalácsok készültek. Mi mindennel kínálják majd az ide látogatókat, illetve mi az, ami jellemzi a Diófesztivált?
3: Mivel Diófesztivál, azért a dió a vezérfonala, minden éven próbálunk valami diós dolgot készíteni, úgyhogy élőbe készítsük, hogy van egy kis látványkonyha bemutató. Tavaly ilyen volt a diós palacsinta, aminek nagy sikere volt, meg nagy élmény volt az ide látogatóknak, és az idén pedig úgy gondoltuk, hogy mivel egy hagyományos, még elég gyakori étel, ha bár nem biztos, hogy sokan készítik már, a diós bukta is, és azért a bukta készítés mellett döntöttünk az idén, még mivel adva van kint a Dobronaki Györgyház és a Kézművesház közötti teraszon a kemence, ezért a kemencében sütéssel próbálkozunk az idén. De minden éven a szorgos gazdasszonyok még különböző dióból készült süteményekkel is készülnek, legyen ez diós kalács, zserbó, diós kiflék különböző módon, diós darásfészek, diós süteményekkel készülünk.
1: A rendezvényhez az apropót az udvar díszítő vén diófa adta. Varga Edit a diófáról és a dióról a következőket mondta.
2: Úgy véljük, hogy a mi épületünk, a Dobronoki Györgyház talán a legidősebb ház a faluban. A fa is, a diófa is talán az idei évben ünnepli a 130. évfordulóját, és Isten éltesse, hogy még nagyon sokáig adjon nekünk árnyékot, és a rendezvények történjenek alatta sokáig. Mi mindenről tudna nekünk ez a fa mesélni, ha megszólalna, hogy amióta ő itt növekedett, mi minden történt itt az udvaron, valójában rólunk is szólhatna, mivel a gyökerei nagyon mélyek, erősek, a gyümölcse pedig nagyon sokáig megmarad. Akár átvitt értelemben rólunk is lehetne ebben az esetben szó magyarokról.
1: A Diófesztiválra a finom sütiket, pogácsákat, kalácsot a Dobronaki Nyugdíjas Egyesület tagjai készítették. Az egyesületnek vannak fiatalabb és idősebb tagjai. Az egyik legfiatalabb tagja Szolarics Nagy Klára, újságíró kolléga, aki nemrég ment nyugdíjba. Ügyesen mozgott a konyhában a tapasztaltabb nyugdíjas hölgyek között. A rendezvényhez való hozzájárulásáról a következőket mondta.
4: Hát én közösségi ember vagyok, és úgy vélem, hogy a közösség csak úgy tud gazdagodni, erősödni, hogyha minél többen csatlakozunk hozzá. Mindig egy erejemnek éreztem, hogy talán nyitott vagyok, hogy olyan energiák vesznek körül, hogy be tudok illeszkedni, és sikerült is a Nyugdíjas Egyesületben is, szeretettel jövök minden akciókra. A Nyugdíjas Egyesület az egy nagyon aktív egyesület Dobronakon, úgy a gasztronómia, mint a rekreáció, mint a többi területen is. Örömmel jövök, ma itt a gasztronómia diófesztiválon veszek részt, diós finomságok készítésébe. Én még ugyan gyakorló vagyok, de hát nagy szeretettel csinálom, és megy.
1: A diófesztivál jellemzője a gasztronómiai kínálat és a társalgás mellett a diópálinka minősítése. A háromtagú zsűri idén 17 mintát minősített, amelyekről a bíráló bizottság elnöke Lajter István így nyilatkozott.
5: Átlagban nagyon jó minőség volt, szóval igyekeztek, úgy látszik, a tulajok jó eredményre, vagy csak egyszerűen nagyon jó diópálinkára, ugye, ahogy nevezzük. Én azt mondom, hogy a 17 mintából 6 arany, 1 ezüst, 6 bronz, amit mi odaítéltünk, ugye, és mindjárt hozzá is teszem azt, hogy netántán, ha valahol akit lőttünk, ugye, hát akkor elnézést kérünk, mert mondjuk a 17 mintát utallán összeöntöttük, és egy nagyon-nagyon jó minőségű diópálinka jött belőle ki, az azt jelenti, hogy egy pálinka se rontott. Igyekeztünk, hogy nagyon böcsületesen döntsünk.
1: A diópálinka minősítésen nem csak dobronaki minták szerepeltek, más községekből és Magyarországról is hoztak pálinkát minősítésre. Az első helyezést László Szabó Ingrid nyerte el 19,6 ponttal. Második lett Varga Márica 19 ponttal, a harmadik helyen pedig Varga József végzett 18,93 ponttal. A Diófesztivál alkalmi kulturális programjában az Új Muravidék Citera Zenekar és a dobronaki nótázók működtek közre.

0: 40 évvel ezelőtt, május 12-én alakult meg a Hídvég Bánuta Művelődési Egyesület. Évfordulójukat ünnepelték meg tegnap délután. Örömüket a szomszédos művelődési egyesületekkel osztották meg egy közös programban. Nina Tivadar elnökkel Botka Ágnes beszélgetett.
1: Ob tej priložnosti smo pripravili kratek kulturni program. Povabili smo sosednja društva, da popestrijo današnji dogodek.
2: Ebből az alkalomból rövid kultúrműsort állítottunk össze, amelyre meghívtuk a szomszédos települések művelődési egyesületeit, hogy a mai esemény szórakoztatóbb legyen, majd kivendégeljük őket. A vendégek közül kiemelném Magyar János, Lendva polgármesterét, eljöttek az egyesület jelenlegi és egykori tagjai, a Gyertyánosi Hajnal Művelődési Egyesület, a Kapcai József Attila Művelődési Egyesület tagjai, a Radamosi Harangvirág Turisztikai és Művelődési Egyesület énekesei, a Lendvai Művelődési Egyesület táncosai és a Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskola tanulói. A Művelődési Egyesületünk a kisebbek közé tartozik. Körülbelül 30 tagot számlál. Egy nagyobb közösségként dolgozunk, a tagjai felnőttek. De szeretnénk a fiatalabbakat is bevonni a munkába. Abban különbözünk másoktól, hogy sportrendezvényeket, gyalog- és kerékpártúrákat is szervezünk. Emellett alkotó műhelyeink is vannak, és számos egyéb rendezvény. Idén megünnepeljük a kerek évfordulónkat. A legnagyobb gondunk jelenleg a teremhiány. Ugyanis a mi helyi közösségünkben nincsen falu vagy tűzoltó otthon. A régi iskolába sem mehetünk most már be, ahol korábban találkoztunk. Ez korlátozza a munkánkat. Emiatt mindig az időjáráshoz kell alkalmazkodnunk, ugyanis a rendezvényeink zömét a szabadban rendezzük meg. Ma is a labdarúgó pályán szerveztük meg ezt a programot. Ilyenkor csak reménykedünk, hogy az időjárás kedvez nekünk. Második éve vezetem a Művelődési Egyesületet. Nagyon nagy feladat ez. Sok önkéntes munkát igényel, időt is. Különösen, ha szeretnénk, hogy a rendezvényeink megfelelően legyenek előkészítve.
1: Je potrebno temu posvetiti, še posebej, če želimo, da so naše prireditve kvalitetno pripravljene.
3: Ezen a jeles évfordulón szeretnék szívből köszönetet mondani az Egyesület valamennyi egykori és jelenlegi tagjának. Mindazoknak, akik az elmúlt 40 évben önkéntes munkájukkal hozzájárultak a Hídvég Bánuta Kulturális Egyesület történetéhez. Mindannyian maradandó nyomot hagytak az Egyesület életében. Őszinte köszönetet illeti mindazoknak is, akik fáradtságot nem kivélve előkészítették a mai ünnepséget. Biztos vagyok benne, hogy ez a rendezvény épp olyan lesz, mint amilyen maga az Egyesület. Szívből jövő, őszinte és összetartó.
2: Mondta köszöntőjében Magyar János, Lendva község polgármestere.

0: Kisfaluban minden második éven szerveznek bográcsfesztet. A rendezvényen a szomszédos és a hazai településeken és egyesületeken kívül idén már magyarországi csapatok is főztek muravidéki bográcsot. A 14 ételt szakavató zsűri értékelte. Valamennyi résztvevő hangsúlyozta, hogy nem az eredmény a lényeg, hanem a társalgás és a szórakozás. A kisfalusi bográcsfesztről Fehér Ilona riportját hallják.
1: A nemzetiségileg vegyesen lakott terület egyik legkisebb falva, Kisfalu. Mégis majdnem minden évben belevágtak a bográcsfeszt megszervezésébe, ami sok odaadó és felelősségteljes munkát követel. Susleg Bojánt, a kisfalusi helyi közösség elnökét kérdeztük a szervezésről.
2: Most úgy döntöttünk, hogy nem minden éven, hanem minden második éven szervezzük meg. Mi mégis a faluban csak 30 körül vagyunk, és elég sok a gond, és sok a munka, úgyhogy úgy döntöttük, hogy minden második éven szervezzük. Ezelőtt egy 12 évvel kezdtük az egészet, de akkor az eleinte csak 5 csapat volt, a szomszéd faluak és mi, a magyar faluak a Moravské-Toplice községben, de most már akkor kicsit nagyobbra vitték az egészet, úgyhogy minden évre több is a csapat, és nagyobbra szerveztük.
3: Az mit jelent az idén, hányan főznek?
2: Az idén 14-en vannak, ennek nagyon örülünk, hogy úgy mondtuk, hogy 15 csapatig, mert mikor már volt 25 is, már kicsit sok volt a gond, egy ilyen kis falunak, és ez a 15 úgy gondolom, hogy nagyon jó fog kiesni.
3: Hogyan készülnek föl?
2: Hát a szervezésnek elég sok a munka, mert jó egy hónap azelőtt biztos el kell kezdeni, hogy elintézik a bürokrációt, azután pedig meghívjuk a szomszéd falvakat először, hogyha tudnak részt venni, és akkor megyünk tovább Facebookon, meg ilyen dolgokon keresztül, úgyhogy a csapatok megkapják mind a három húsfélét, krumplit, hagymát, fokhagymát, minden, ami hozzájár, és csak a főzés van előttük.
3: És a zsűrizés az hogy történik?
2: Próbálunk minden éven más zsűrit keresni. Most még úgy döntöttünk az idén, a Julianna Puhan, mind a Puhan kocsmából az minden éven mellettünk van, és a Bacsi urat, mert már kétszer Lendván nyert, mondtam, vagy vegyen részt, vagy pedig jöjjön, mint komisszióba, és mondtam, lehet, hogy jobban használnám, mint komisszióba, mert hogyha már kétszer Lendván nyert, az azt jelenti, hogy igaz, jó bográst tud csinálni, és meg tudja jó értékűnyi a bográst.
1: A lendvai bográcsfeszt győztese idén valóban a Bacsikák csapata volt, amelynek a Bacsi család hölgyei mellett oszlopos tagja és főszakácsa Bacsi István volt. Bacsi István már 2023-ban Fokovci csapatával is elnyerte a bográcsmester címet. Idén újra bizonyított. És vajon szerinte mi a legfinomabb bogrács titka, mi az, amire a nyugalmazott szakácsmester odafigyel?
4: Titok itten nincs, bele kell tenni a lelkedet, kis tudás is kell hozzá, meddig van a hagymapirítfa, hagymapirítás az nagyon fontos, mikor adott bele a fűszereket és mennyit. A fűszerek azt nem titok, a főzése az meg titok, mennyit. A fűszerek azt nem titok, a főzése az meg titok, hogy meddig főzöd a marhahú.

0: az adja neki a sűrűségét, és hogyan kezd a krumpli szétmenni. Szerintem Lendván is úgy van a komisszió, hogy kinek kicsit nagyobb a föllű a zsír, vagy a olaj rétege, azt már kütészik, meg a hagyma nincsen szétfélve. A színe az még minál szebb legyen, és vörös. Vörös, nem piros. Vörös. Meg nem égett.
1: A felsorolt feltételeknek a szentlászlói Janko Áles is próbált eleget tenni, aki csapatával igen szorgalmasan sürgött forgott a kondér mellett.
2: A tűzoltó egyesületnek főzök, velünk vannak a mi tűzoltó barátaink, főzünk már elejtő fogva, első évtől fogva. Szentlászlói finom bográsot úgy főzik, mint mindenki más, de van valami más benne, egy szeretet, aki más nem tudja meg annyi, csak mi. És ez a mi kincsünk és a titkunk. Itt már kaptunk második helyet is, mint emlékszik, voltunk máshol is bogarács főzésen, Lendván, ott is kaptunk már ezüstöt, a társalgása fő nekünk, és jó kedv.
1: Az idei kisfalusi bográcsfesztre Magyarországról is érkeztek csapatok. Tóth Zoltán Zalaszántóról érkezett egy jókedvű társasággal.
3: Meghívtak minket ugye főzni, ugye azt mondták, ugye háromféle vortból, mi nem tudjuk itt mi a tradicionális étel, de ugye azt mondják, hogy a bogrács, nálunk ezt pincepörköltnek hívják, úgyhogy mi simán csinálunk egy pörkölt, tehát külön egy krumpit, aztán utólag lesz összekeverve. Ez, amit a miánkéről tudni kell. 9-en érkeztünk, és nagyon jól érezzük magunkat.
4: Mert hát ez nem a versenyről szól,
3: hanem inkább... Így van, a barátságról. Így van.
5: Bajánsenyéről jöttünk, de vegyes a csapat, mert van Szentgyörvölgyi, Kercaszomori. Tavaly kezdtünk főzöcskézni ilyen baráti szinten, és mivel az idei fazekas napokon elsők lettünk, úgy döntöttünk, hogy most máshol is próbálkozunk. A főszakácsunk ötlete volt, hogy jöjjünk ide Kisfaluba, mégiscsak nemzetközi a főzőverseny. Hát bográcsot szeretnénk főzni, és hogy mi lesz belőle, majd a végén kiderül.
4: Mennyire különbözik a szlovéniai bogrács a magyarországi pincepörkölttől?
5: Végül is lényegében egyforma, lehet, hogy nálunk egy kicsit hosszabb lével van, és nem ennyire sűrű. De én igazából már mindig szerettem volna ilyen igazi szlovén bográcsot kóstolni, úgyhogy remélem, hogy most mi is úgy leszünk, hogy sikerül.
1: És vajon kinek sikerült a legjobban? A kisfalusi bográcsfest győztese a berkeházi Stanislav Puhár lett. Második helyen a kebelei sajtkészítő Bukovec család végzett, harmadik pedig a Moravske-Toplice község fejlődéséért csapat lett.
6: Kedves hallgatóink, a vasárnapi terepjáróban Fehér Ilona és Botka Ágnes összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket, és további jó rádiózást kívánunk!

Keresztes Ildikó előadásában hallgattuk meg most ezt a dalt, és akkor lássuk a folytatást. Most azt mondja, hogy másfél percen múlt el fél kettő. Jön még egy kis zene, aztán ebben az órában lesz még egy ismétlésünk is, mégpedig a keddi ökoperceket fogjuk megismételni 3/4-2 tájban. Aztán kettőkor majd a szívküldik indulnak, nyilván ezt várják a legtöbben. Hát jó másfél órában, 1:47 szólnak majd a szívküldik a Muzsikaszó jó kívánság vasárnap délután itt az MMR-en. Aztán majd 4 óra után, vagy lehet, hogy már egy kicsit előtte is elkezdjük. Lesz egy kis zenei összeállításunk, amivel készülünk önöknek, megint csak fellapoztuk a kalendáriumot, és hát zenészeket válogattunk belőle, akik duplázni fognak ezen a mai délutánon, hiszen talán a zene az, ami a leginkább ki tudja kapcsolni az embert, persze kinek melyik zene, ezen is lehetne vitatkozni, de nem fogunk, lesz majd tehát duplázás, zenei összeállítás ezen a mai délutánon, aztán pedig megint csak visszatérünk egy ismétlésre, hiszen a zöld zónát is megismételjük ma délután, mégpedig 17:30 után. 17:30 körül meghallgatjuk még a 7 zeneszámát, aztán még 18:00 könnyű zenék szólnak, 6 órakor viszont stílust váltunk. Jönnek majd a magyar nóták és a csárdások, pontosabban a 7 magyar nótáját választhatják ki hallgatóink, mára is lesz 3 javaslatunk, ezek már ki is vannak választva, úgyhogy meghallgatjuk őket, és aki szavaz, az kérhet egy magyar nóta kívánságot is, úgyhogy kívánság műsorra lesz ezúttal is egybefűzve a magyar nóta választás, aztán annyit teljesítünk, ami 7-ig belefér, hiszen 7 órakor véget ér a vezetett műsorrész, hogy mi lesz utána, ezt majd akkor elmondjuk, de most röviden akkor ennyit a további tartalomról. Derűs napot mindenkinek. Egyébként a mai nap, azt írja az esemény naptár, hogy biztosítási világnap, az osztrák biztosító kezdeményezésére találták ezt ki, illetve vezették be, hogy szeptember 20-a legyen biztosítási világnap, de talán ennél, nem is talán, ennél jóval fontosabb, hogy a gyermekek világnapja is ma van. 1954 óta a UNICEF kezdeményezésére tartják a gyermekek világnapját, hát elsősorban a fejlődő országok gyermekeinek támogatására. E napon felhívást intéznek a világ országaihoz annak érdekében, hogy támogassák és védelmezzék a gyermekek 1959-es évi ENSZ deklarációját. Megfogalmazott jogait. Hát igen, na, ehhez is hozzá lehetne tenni ezt az, de maradjunk annyiban, hogy ma van a gyermekek világnapja. Ne feledkezzünk meg róluk, se ma, se más napokon. Sokkal fontosabb, mint a biztosítás. 4 perccel múlt el fél kettő, folytatjuk akkor zenékkel, nem sokára tehát ismételjük az ökoperceket, 2-kor pedig indulnak a szívküldik.

0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Lassan megérkeznek az első hűvösebb napok, és hamarosan újra elindul a fűtés. Mielőtt azonban felcsavarjuk a termosztátot, érdemes egy kicsit körülnézni a lakásban, mert nem mindegy, hogyan vágunk bele a fűtési szezonba. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. A fűtőtestek hónapokon át álltak, ez alatt pedig bőven jutott rájuk és mögéjük por, szösz, állatszőr és egyéb szennyeződés. A radiátorok kitakarítása nem pusztán esztétikai kérdés. A réseikben és a felületükön lerakódott por akadályozhatja a levegő áramlását, így a hőleadás sem lesz feltétlenül olyan hatékony, mint egy tiszta fűtőtestnél. Ráadásul az első bekapcsoláskor a lerakódott por felmelegszik, és ez okozhatja azt a jellegzetes, kissé poros szagot is. A tisztításnál viszont nem mindegy, milyen fűtőtestünk van. A hagyományos, vízzel működő panel vagy tagos radiátort érdemes alaposan kiporszívózni, különösen a felső rács alatt és a nehezen hozzáférhető részeken. Egy hosszú, keskeny radiátorkefe nagyon hasznos lehet. A porszívó vékony feje pedig a radiátor mögötti és alatti területeket is elérheti. Van viszont egy fontos szabály. Ne próbáljuk vízzel átmosni a radiátor réseit. Nincs rá szükség, a portalanítást szárazon is el lehet végezni. Így nem kerül felesleges nedvesség a fűtőtest belsejébe. Az elektromos fűtőtesteknél pedig még óvatosabbnak kell lenni. Olajradiátor, elektromos konvektor vagy ventilátoros hősugárzó esetében a tisztítás előtt mindig áramtalanítsuk a készüléket, és várjuk meg, amíg teljesen kihűl. A réseket, rácsokat elsősorban porszívóval tisztítsuk, a külső felületet pedig a használati útmutatóban leírtak szerint töröljük át. Elektromos fűtőtestbe semmiképpen ne kerüljön víz, és tisztítószert se fújjunk közvetlenül a nyílásokba. No persze, nem minden lakásban radiátor adja a meleget. Fatüzelésű kályhánál a kályha külső felületéről és tetejéről érdemes eltávolítani a hónapok alatt összegyűlt port. Nekem is fontos feladat ilyenkor saját tömegkályhám alapos letakarítása. Hőszivattyús vagy fűtésre használt klímás rendszer esetén a beltéri egység szűrőinek kitisztítása fontos, hiszen a levegő itt áramlik keresztül a készüléken. Padlófűtésnél viszont nincs külön fűtőtest, amit le kellene porolni, ott elsősorban arra érdemes figyelni, hogy a padló hőleadását ne akadályozza nagy felületű szőnyeg vagy más takarás. Bármilyen fűtésünk is van, a cél ugyanaz. A fűtési szezon előtt tiszta, akadálytalanul működő rendszert indítsunk el. De ha már elővesszük a porszívót és a portörlőt, ne álljunk meg a radiátornál. A fűtési szezon előtt érdemes a lakás néhány tipikus porgyűjtő helyét is alaposan megtisztítani. Ilyenek például a szőnyegek, kanapék és fotelek. Ezekben rengeteg por és szősz gyűlhet össze, ezért érdemes alaposan több irányból kiporszívózni őket, a levehető húzatokat pedig kimosni. Ne feledkezzünk meg a szekrények és polcok tetejéről, az ajtókeretekről és a lámpatestekről sem. Ezeken a magasabban fekvő felületeken gyakran hónapokig gyűlik a por, anélkül, hogy észrevennénk. A függönyök, reluxák és redőnyök is megérnek egy alapos tisztítást. Különösen a radiátor közelében fontos ez, hiszen a meleg levegő megmozgatja a környezetében lévő levegőt, és ezzel a port is könnyebben a szobába juttatja. Érdemes megnézni az ablakkereteket és a gumitömítéseket is. A sarkokban itt is összegyűlhet a por és a szennyeződés, a nedvesebb részeken pedig akár penész is megjelenhet. És ha már ott vagyunk, azt is ellenőrizzük, hogy az ablakok rendesen záródnak-e. Egy rosszul záródó ablakon könnyebben szökik a meleg. Végül pedig külön figyelmet érdemel a radiátor mögötti és alatti terület. Ez az egyik legnagyobb porcsapda a lakásban. A hónapok alatt itt nem csak por, hanem haj, szösz és állatszőr is felhalmozódhat. Egy dologra azonban minden takarításnál figyeljünk. A fűtőtest legyen kikapcsolva és teljesen kihűlve. Ha a takarítás közben azt látjuk, hogy a radiátor szivárog, erősen rozsdásodik, vagy a szelep környékén nedvesség jelenik meg, azt ne próbáljuk egyszerűen letörölni és elfelejteni. Ilyenkor már nem takarításra, hanem a hiba kivizsgálására van szükség. A fűtési szezon előtti nagy takarítás tehát nem csak arról szól, hogy szebb legyen a lakás. A tiszta radiátor és a tisztább környezet hozzájárulhat ahhoz, hogy a fűtés megfelelően adja le a hőt, és az első bekapcsoláskor ne egy hónapok óta gyűlő porfelhőt melegítsünk fel. Jó ökocsodást kívánok mindenkinek!
2: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Ányizmom megfeszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem. Fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem

0: Reklám.
1: A Jataé Mona Kft. Értesíti a termelőket, hogy új dobronaki felvásárlóhelyén megfelelő minőségű friss kukoricát vásárol fel. Igény esetén a kukorica átvételét és elszállítását a termelő telephelyéről is biztosítják. A felvásárlás a KZ Radgona közreműködésével Gáncsáni átvevőhelyükön is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jataé Mona versenyképes felvásárlási árakat és az átvételtől számított 14 napon belüli fizetést biztosít. További információ a 01-584-2616-os vagy a 051-658-314-es telefonszámon kapható.

Szeptember 20-a van vasárnap délután, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, 14 óra pontos idő, úgyhogy eljött az ideje a szívküldinek, most nagyon sokan mennek a készülékek közelébe, hát hallgassák a jó kívánságokat a következő 1 óra 47 percben. Jó szórakozást kívánunk!

Hosszúfaluhegyre szól a mai első jó kívánság, amellyel Meszelics Magdát köszöntik 80. születésnapja alkalmából. A drága édesanyának, nagymamának és dédmamának azt kívánják, hogy élete mindennapját kísérje jó egészség, békesség, szeretet. Sok szép évet kívánnak még neki vidám nótaszóval, házi kedvencei társaságában, a szőlőskertje ölelésében. Lánya Ági Jóskával, unokái Öcsi és Kriszti Alessel, valamint dédunokái Hanna és Amanda, akik 100 puszit küldenek a dédmamának.

A következő dallal is Meszelics Magdát köszöntik. Ezen a különleges napon azt kívánják, hogy az élet még sokáig ajándékozza meg őt napsütéses reggelekkel, békés estékkel és vidám napokkal. Legyen még sok alkalma a szülőskertben gyönyörködni, szép nótákat hallgatni. Maradjon szerettei körében még nagyon sokáig, jó kedvben, egészségben, szeretetben. Boldog 80. születésnapot kíván fia Pityó Simonával, valamint unokái Dorián és Riná.

Zsitkócba küldik a következő jó kívánságot Franz Lászlóné Terinek. 70. születésnapja alkalmából szeretettel köszöntik, Istentől megáldott további szép éveket, erőt, egészséget, békességet kívánnak szerető családjával együtt a kiskanizsai barátok János és Marika.

Kálócfára küldik a következő jó kívánságot. Gönc Lajosnét 80. születésnapja alkalmából szeretettel köszönti férje Lajos, és kéri a jó Istent, hogy még sok boldog évet élhessenek meg együtt jó egészségben.

Kovács Sándorné Rózsikának szól a következő dal Lentibe. A drága édesanyának 80. születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget, boldogságot, 80. születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget, boldogságot, még sok közös élményt és örömteli

Ugyancsak Kovács Sándornét köszöntik lentiben. 80. születésnapja alkalmából még sok-sok egészségben, örömben, boldogságban gazdag évet kívánnak testvére Kati, gyermekei Renáta és Krisztián családjukkal.

A következő dallal Hegyi Imrénét köszönti Kondorfán. 85. születésnapja alkalmából sok boldogságot, jó egészséget és még számos együtt töltött éveket kíván szerető lánya és vője.

Ugyancsak Kondorfára, Hegyi Imrénének születésnapja alkalmából szívből gratulál, és sok-sok örömteli percet és jó egészséget kíván unokája Tamás párjával.

A következő dal is Hegyi Imrénét köszönti Kondorfán. Születésnapja alkalmából minden elképzelhető szépet és jó egészséget kíván unokája Gábor párjával.

0: Kondorfán Hegyi Imrénének, a drága dédi mamának születésnapja alkalmából jó egészséget, boldogságot kívánnak szerető dédunokái Janka és Kornél.
1: Ez a nap más, mint a többi, és én örülök nagyon, mert nap.

A következő dalt Smigla Krisztinának küldik Kondorfára születésnapja alkalmából. 49 éve jöttél az életembe, és nagyon boldog vagyok, hogy az anyukád lehetek, üzeni édesanyja Erika. Testvérei Zoltán és Gergő is boldog születésnapot kívánnak.

Vasszent Mihályra szól a következő dal Ligetvári Zsófiának. Névnapja alkalmából sok boldogságot kíván apa, anya, mama és párja Zsolt.

Ligetvári Zsófiát Vasszent Mihályon 34. születésnapja alkalmából köszöntik keresztszülei. Sok erőt, egészséget és hosszú boldog életet kíván Gyöngyi és Attila.

Leopoldné Ligetvári Gyöngyinek szól a jó kívánság Vas Szent Mihályra. 55. születésnapja alkalmából sok boldogságot, erőt, egészséget kíván bátyja István és felesége Kati.

Leopoldné Ligetvári Gyöngyit köszöntik ismét Vasszent Mihályon. Születésnapja alkalmából erőt, egészséget és sok boldogságot kíván keresztlánya Zsófia és párja Zsolt.

Kláminger Józsefet köszönti Keszthelyen születésnapja alkalmából. A következő dallal kíván neki sok boldogságot és még sok együtt eltöltött évet szerető felesége Gizi.

Ugyancsak Láminger Józsefnek Keszthelyre születésnapja alkalmából kívánnak erőt, egészséget és hosszú boldog életet szerető családja körében. Fia Attila, menye Kriszti, unokái Kitti, Evcsi és Bence. A jó kívánságokhoz csatlakozik Dani és Mirko.

Bajánsenyére küldik a következő dalt Gegének és Matyikának. Nagyon boldog születésnapot nekik, legyenek mindig ilyen jókedvűek, ezt üzeni Andika.

Szombathelyen Cservák Ádámot és Cservák Tóth Enikőt köszöntik a következő dallal. Házasságkötésük alkalmából kívánják, hogy közös életüket szeretet, békesség és megértés kísérje. Szeressék és segítsék egymást egy életen át. Ezt kívánják sok-sok szeretettel szülei.

0: Cservák Ádámot és Cservák Tóth Enikőt köszöntik a következő dallal is Szombathelyen. Házasságkötésük alkalmából szeretettel gratulál, és nagyon sok boldogságot kíván közös életükhöz testvére Andris.
1: Egy hálás szív.

Cservák Ádámnak és Cservák Tóth Enikőnek szól a jó kívánság. Legyenek egymás támaszai, becsüljék meg egymást, és éljenek együtt szeretetben, egészségben. Életre szóló boldogságot kíván szerető nagymamája.

Cservák Ádámnak és Cservák Tóth Enikőnek szívből gratulálnak házasságkötésükhöz. Kívánnak sok szépet és minden elképzelhető jót, egészséget, szeretetet és vidám boldog pillanatokat egy életen át. Keresztszülei és családjuk.

Cservák Ádámnak és Cservák Tóth Enikőnek szól a következő dal is. Házasságukhoz nagyon sok boldogságot kíván, és szeretettel gratulál az ifjú párnak a család apraja nagyja.

Csákány Doroszlóra szól a köszöntő Szőke Dávidnak. Születésnapja alkalmából sok erőt, egészséget kíván barátnője Szilvi.

Szőke Dávidnak Csákány Doroszlón születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget és hosszú boldog életet kíván Piroska néni, Szilárd családjával és Tomi.

A következő dallal Bán Frigyesnét köszöntik Lentiben. Nagyon boldog születésnapot kívánnak a legjobb anyukának és nagymamának sok szeretettel, gyermekei és családjuk, valamint unokái Lentiből és Budapestről.

0: Zsohár Andrást köszöntik a következő dallal Zalalövőn. Boldogságos születésnapot kívánnak neki, aki számukra a legjobb. Ezt üzeni az ünnepeltnek felesége Anikó és fiai Csongor és Soma.
1: Számukra.

0: A Muravidék hullámhossza.
1: MMR. Majdnem 3 perccel vagyunk, 3:44 után a Szívküldik szóltak vasárnap délután itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Hát ennyi volt az heti összeállítás. Szeptember 20-a van, és akkor könnyű zenével folytatjuk tovább, mert bár a Szívküldi véget ér, de természetesen vezetett műsorunk folytatódik tovább egészen este 7 óráig. Jól tudják, hogy sok-sok zenével megyünk tovább, aztán lesz még egy kis ismétlés, illetve hát 18 óra után majd a magyar nóta kedvelőket várjuk. Geszti Péter és Váci Eszter felvételével megyünk most tovább. Aztán korábban, amikor kezdtünk délután, egy picivel elmondtam, hogy egy kis zenés összeállítással is készülünk, mégpedig az eheti kalendáriumot lapoztuk át, és hát a benne szereplő zenészek közül válogattunk ki egy-kettőt, mindenki nem került be a sorba, de ők fognak majd duplázni, úgyhogy ezzel is várjuk Önöket még a következő jó egy órában, úgyhogy rádiózzanak velünk, hogyha van kedvük. Egyébként teljesen érthető, hogyha kint töltik ezt a kellemes vasárnap délutánt, az időjárás ehhez nagyon jó partner, hiszen szépen süt a nap az egész ország felett szinte, hát a hegyvidéken van némi felhőzet, de kellemes 27 fokos a hőmérséklet, ez már nyáriasnak mondható, és hát használják ki tényleg, mert a következő napokban ilyenben nem nagyon lesz részünk, hiszen érkezik majd egy hidegfront, erről is szóltunk már korábban. Nem is akarom elrontani a kedvüket azzal, hogy milyen időjárás változás lesz előttünk a következő hét elején rögtön, inkább maradjunk a mai délutánnál, tartsanak velünk a tehetik, jó vételt és jó rádiózást kívánunk!

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Muravidéki Magyar Rádióban.
2: Köszöntöm a Muravidéki Magyar Rádió vasárnap délutáni műsorának hallgatóit. Ezúttal is fellapozzuk egy kicsit a kalendáriumot, és a zenével érintett előadókkal duplázunk a következő, hát jó egy órában. Számítunk figyelmükre a folytatásban. Kezdjük rögtön a Pink Floyd-dal. 1971-ben a Pink Floyd volt az első rock együttes, amely klasszikus zenei fesztiválon lépett fel. Ez nem semmi volt abban az időben. Ezt a koncertet Svájcban tartották. Illetve ezen a héten említettük a kalendáriumban, hogy megkezdték a Pink Floyd The Wall című filmjének forgatását Bob Geldofffal a főszerepben. És egy szomorú évforduló kapcsán is említettük az együttest, 2008-ban hunyt el billentyűsök Richard Wright. A Pink Floyd-dal indulunk, ők dupláznak először.

A Pink Floyd felvételeit hallgattuk meg, a folytatásban pedig kettesével haladunk. 1983-ban született szeptember 14-én, tehát ezen a héten ez hétfőre esett, Amy Winehouse többszörös Grammy-díjas angol énekesnő és dalszerző, aki méltánytalanul fiatalon már 2011-ben meghalt, úgyhogy őtől is meghallgatunk két dalt nem sokára, aztán pedig Blues Boy King következik majd. Ő 1925-ben született, amerikai bluesgitáros, énekes és zeneszerző. Nem sokára tehát Amy Winehouse után B.B. King következik.

Két férfi előadó duplázik, ők mindketten szeptember 16-án születtek, hát cirka 15 év különbséggel. 1953-ban született Ler István, magyar rockzenész. Mark Anthony, puertorikói származású amerikai énekes, dalszerző és színész pedig 1968-ban látta meg a napvilágot, mindketten szeptember 16-án, tehát velük megyünk tovább.

A férfiak után most két hölgyel folytatjuk. 1984-ben született Katie Melua, a grúz születésű brit énekesnő. Anastasia, az amerikai pop énekesnő pedig 1968-as születésű. Már is dupláznak.

Megint csak jön két előadó. 1970-ben hunyt el Jimi Hendrix, amerikai rockzenész, gitáros és énekes. És szomorú hír, csütörtökön halt meg Deák Bill Gyula, Máté Péter díjas magyar blues énekes. Gyakran nevezik őt a magyar blues királynak, de Bill kapitányként vagy egyszerűen Billként is emlegetik. 1984-ben a budapesti sportcsarnokban Chuck Berryvel közösen lépett fel, aki így vélekedett róla: ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam.

0: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a Zöld zóna hallgatóit. A nemzetközi parti tisztítás, az ICC 2025-ben lett 40 éves, és a közzétett jelentés szerint az évforduló szezon minden korábbinál többet mutatott meg a tengerek hulladék problémájáról. A számok önmagukban is figyelemre méltóak, de az ICC igazi értéke nem a kiszedett szemét mennyisége, hanem az, hogy 40 éve darabonként típus szerint feljegyzik, hogy mit találnak. Ebből lett a világ leghosszabb, nyilvánosan elérhető tengeri hulladék adatbázisa, és ebből lettek törvények is. Erről szólunk ma. Lássuk, mit mutat a 2025-ös szezon globális összesítése. 630.069 önkéntes, majdnem 14 millió darab összegyűjtött hulladék, több mint 3,5 millió kilogramm, ez nagyjából 545 iskolabusz súlya, és 24.364 kilométer megtisztított part és vízpart szakasz. A 10 leggyakoribb hulladékfajta 2025-ben műanyag üdítős és ásványvizes palack, cigarettacsik, műanyag kupak, fémdoboz, élelmiszercsomagolás, műanyag bevásárló szatyor, egyéb műanyag zacskó, műanyag ételtartó, műanyag szívószál, keverőpálcika, papírpohár és tányér. Ehhez jön még több mint 1.340.000 darab 2,5 cm-nél kisebb műanyag és habszivacs darabka, vagyis olyan törmelék, amit már nem lehet visszavezetni egyetlen konkrét termékre sem. Ez a lista pontosan azt tükrözi, amit a hulladékgazdálkodásban dolgozók a szárazföldön is látnak. A probléma túlnyomó része egyszer használatos, alacsony értékű, könnyen elszóródó csomagolás. Az ICC 1986 óta gyűjti az adatokat. A 40 éves összesítésben majdnem 440 millió darab hulladék, több mint 19,5 millió önkéntes, közel 930 ezer kilométer partszakasz és 166 ország és terület szerepel. A 40 év alatt leggyakrabban talált tárgy a cigarettacsik, utána az élelmiszercsomagolás, a műanyagpalack, a kupak és a szívószál következik. Néhány kevésbé várt tétel ugyanebből az adatbázisból. Több mint 995 ezer gumiabroncs, 190 ezer nagyméretű háztartási gép és elektronikai eszköz, 11,5 millió halászati eredetű hulladék. Ami a kezdeteket illeti, 1986. szeptemberének harmadik szombatján 2800 önkéntes gyűlt össze a texasi, mexikói öböl partján, és 124 tonna hulladékot szedett össze. A szervezők Linda Maranis és Kathy O'Hara a Center for Environmental Education munkatársai voltak. A döntő ötletük nem a gyűjtés volt, hanem az adatlap. Olyan űrlapot készítettek, amelyen az önkéntesek nem csak a mennyiséget, hanem a hulladék típusát is rögzítették. Így már az első évben látszott, hogy a talált törmelék döntő része műanyag, és ezt az eredményt meg lehetett mutatni a médiának, a haditengerészetnek, a hajózási és a halászati cégeknek. Három éven belül 20-szorosára nőtt a résztvevők száma, több mint 25 amerikai államban, valamint Mexikóban és Kanadában is voltak akciók. Ekkor lett a rendezvény neve Nemzetközi Parti Tisztítás. Miért nem mindegy, hogy megszámoljuk-e a szemetet, merülhet fel a kérdés. A darabszám szerinti egységes módszertannal évtizedeken át gyűjtött adatból szabályozási bizonyíték lesz. Néhány konkrét példa a jelentésből. Az 1980-as évek végén az ICC adatai adták az első komoly bizonyítékok egy részét arra, hogy a műanyag komoly tengeri veszélyt jelent. Ez járult hozzá a MARPOL 5. mellékletének a hajókról történő műanyag kibocsátást korlátozó szabályaihoz. Az Ashategu szigeten összegyűjtött 30 font ballon hulladékot 52 kibocsátási helyszínre lehetett visszavezetni 6 amerikai államban.

Ez segített Virginia 1991-es csoportos ballon elengedés tiltó szabályozásának megalkotásában. Kenya 2017-ben a világ egyik legszigorúbb zacskó tilalmát vezette be. Az intézkedés előtt az ottani önkéntesek fejenként 30 műanyag szatyornál is többet találtak. Hongkongban a 2009-es zacskó díj bevezetése után a helyi partnerszervezet saját adatai alapján a műanyag szatyor kiesett a leggyakoribb tételek közül. Egy 2025-ös ICC adatokra épülő szakértői folyóirat cikk szerint a műanyag szatyorra vonatkozó tilalmak és díjak ott, ahol bevezették őket, 25-47%-ban csökkentették a szatyrok arányát az összegyűjtött hulladékban. A cigarettacsikre ma már több mint 1200 amerikai városi vagy önkormányzati szabály vonatkozik. A habosított polisztirolról szóló elemzés végül szövetségi törvényjavaslathoz vezetett. 2026-ig 13 amerikai állam és Washington DC is kivezette a habszivacs élelmiszercsomagolást. Az ICC adatokat mostanáig közel 300 lektorált tudományos cikk hivatkozta, ebből 163 az utóbbi 5 évben jelent meg. Gána lett az első ország, amely meglévő közösségi tudományos adatokat épített be az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz tartozó parti műanyag sűrűséget mérő hivatalos jelentésébe. Külön érdekes egy 2020 és 2023 között zajlott vizsgálat. 4 kontinens, 8 folyójából 3,8 millió kilogramm hulladékot elemeztek, és ennek közel 2/3 műanyag volt. A folyónkénti összetétel viszont nagyon különbözött, vagyis a beavatkozásokat is helyben kell megtervezni. Vajon mennyi műanyag elég ahhoz, hogy megöljön egy tengeri állatot? A kutatók több mint 10 000 állatboncolás adatait dolgozták fel, hogy erre a kérdésre számszerű választ adjanak. Az eredmények? Tengeri madarak. 6 borsószemnél kisebb gumidarabka lenyelése az esetek 90%-ában halálos. Már 3 darab is 50%-os halálozási esélyt jelent. A vizsgált madarak körülbelül 35%-ának volt műanyag a gyomrában. Tengeri teknősök. Kevesebb, mint egy baseball labda térfogatának megfelelő műanyag elég ahhoz, hogy 2 álcserepes teknős közül az egyiket megölje. A vizsgált elhullott teknősök közel felében találtak műanyagot, miközben a 7 teknősfaj közül 5 már most is veszélyeztetett. Tengeri emlősök. A legnagyobb kockázatot az elveszett halászeszközök jelentik. Mindössze 28 darab, egyenként teniszlabdánál kisebb halászati törmelék megölhet egy ábrázcetet. A lágy műanyagból, például szatyorból körülbelül egy futballlabda felének megfelelő mennyiség a legtöbb delfin és fóka számára halálos lehet. Ezek a számok azért fontosak, mert megmutatják, mely terméktípusok betiltása vagy visszaszorítása hozza a legnagyobb élő világvédelmi hozamot. A ballonmaradvány és a műanyag szatyor például kiemelten veszélyes. Az országos bontásban látszik, hogy Európában a cigarettacsik viszi a pálmát. Törökországban a 161 000 összegyűjtött darabból 151 000 volt csik. Spanyolországban 31 000 hulladék darabból 24 000. Szlovéniában 15 012-ből 10 446 darab. Magyarország nem szerepel a 2025-ös jelentés országlistáján. Horvátország, Szlovákia, Szlovénia és Csehország viszont igen. Utóbbi 2 alig néhány tucat önkéntessel. Vagyis a belépéshez nem kell sem tengerpart, sem pedig több ezer résztvevő. Hogyan kapcsolódhat egy tengerpart nélküli ország? Az óceánok megőrzésének 40. évfordulós washingtoni központi akciója szándékosan folyóparton zajlott. 326 önkéntes néhány óra alatt több mint 1500 font hulladékot szedett össze. Az üzenet egyszerű. A városi folyókban keletkező hulladék több 100 kilométert megtesz lefelé, és végül tengeri hulladék lesz belőle. Magyarország ebből a szempontból nem kívülálló, hanem felvízi ország. Ami a Tiszán, a Dunán, a Sajón vagy egy kisebb vízfolyáson elindul, az a Fekete-tenger felé tart. A magyar folyótakarítási hagyomány, a PET kupa és a TESZED akciók ugyanazt csinálja, mint az ICC, kiszedi a hulladékot. Amit többnyire hiányzik, az a darabszám és a típus szerinti összehasonlító rögzítés.
Ez pedig ingyen megtehető. Az ICC adatai a CleanSwell mobil alkalmazással kerülnek a nyílt adatbázisba, és bárki tölthet fel adatot akkor is, ha az akció csak egy hazai folyópartra vagy egy tópartra szól. Kedves hallgatóink, mára ennyi, egy hét múlva ismét Zöld Zóna.

0: Csónakos.
1: Itt leszek.
0: Barabás.
2: Itt leszek.
0: Nemecsek.
3: Itt leszek.
0: Leszik.
4: Itt leszek.
0: Richter.
5: Itt leszek.
0: Weiss.
6: Itt leszek.
0: Csele.
7: Itt leszek.
0: Kolnai.

0: MMR.
1: A mi rádiónk. A hét zene számát hallgattuk meg az imént, 3 perccel múlt el 3:46. Lefele vette útját a nap, úgyhogy lassan majd lebukik a látóhatár mögé, de persze ezzel együtt folytatjuk tovább a műsort. Természetesen a szokásos menetrenddel még egy kis könnyű zene belefér ebbe az órába, 18 órától pedig magyar nótákra váltunk majd, hiszen a következő hét magyar nótáját hallgathatják, vagy választhatják ki a hallgatók. Természetesen a szavazás megint csak nóta kívánság műsorra lesz egybefűzve, úgyhogy kérhetnek majd dalt is, amennyi 7 óráig belefér. Ennyi akkor, várjuk Önöket a folytatásban, tartsanak velünk!

0: MMR.
1: A mi rádiónk.
2: A hét magyar nótája.

Ez volt az elmúlt hét magyar nótája, és ideje kiválasztani a következőt így vasárnap este 6 óra tájban. Mára is van 3 javaslatunk, meghallgatjuk a nótákat, aztán lehet szavazni, hívhatnak is bennünket, de írhatnak is akár, és természetesen ahány nóta belefér, nóta kívánságokat is teljesítünk majd 7 óráig. Na nem is szaporítom tovább a szót, jön az első dal, Kalmár Magda előadásában hallgatjuk meg a Vallomásra küldöm című nótát.

Meghallgattuk az első javaslatot, érkezik már is a második nóta. Nincs a pusztán rózsabokor, ez a nóta címe, Palló Imre énekel.

0: szeretet.
1: Palló Imre énekelt, ez a nóta volt a második javaslat, még egy dallal tartozunk, aztán önök következnek. Lenn a Déli Bábos Hortobágyon, ezt hallgatjuk meg Solti Károlytól. Lenn.

0: Ez volt a harmadik javaslat, és akkor várjuk a szavazatokat, amik már is érkeznek egyébként, írt nekünk Ábrahám László. Azt mondja, hogy Tiborral szavaznak a második dalra, felírtam a szavazatokat, a kívánság pedig Utri Annától a Balog Örzsek eszkenője című nóta lesz, úgyhogy ezt már is betettük a sorba. Van telefonálónk is, ketten is várakoznak a vonalban, köszöntöm egyiküket, haló!
1: Jó napot kívánok!
0: Tessék, üdvözlöm!
1: Itt Rózsika Hodosról, szeretnénk szavazni a harmadikra.
0: Harmadikra, igen. Kívánság. Nóta kívánság.
1: Fehér rózsák.
0: Fehér rózsák, egy pillanat.
1: Igen.
0: Erőkeressük a fehér rózsákat. Jó, rendben van, betesszük
1: köszönöm
0: a sorba,
1: szépen,
0: meghallgattuk majd.
1: Szép napot, viszont hallásra.
0: Minden jót önnek is, viszont hallásra. Köszöntöm a másik telefonálót, haló.
2: Edi Csókolom, Weisinger Józsa vagyok Csurgóról.
0: Üdvözlöm.
2: Szeretném szavazni a harmadikra.
0: Igen.
2: És szeretném meghallgatni Hullámzó Balaton tetején.
0: Hullámzó Balaton tetején. Jó, felírtam.
2: Köszönöm szépen.
0: Én is József.
2: Kívánok.
0: Minden jót, viszont hallásra.
2: Csokolom.

0: Köszönöm a következő telefonálót. Haló!
1: Szervusz, Imre Ácska!
0: Üdvözlöm, Erzsi, tessék!
1: Szavazok a... az elsőre.
0: Első? Biztos? Jó.
1: Első, biztos, igen.
0: Jó, igen.
1: Asztalomon Badacsonyi hegyaljai szavarodni. Inni kéne mulatni. Adom a megpipit. Köszönöm
0: Asztalomon.
1: Szépen.
0: Jól van. Igen.
2: Halló. Szia, Tíme.
0: Szervusz. Tessék.
2: Én is szavazok az elsőre.
0: Igen.
2: És Nótaszótól hangos az én virágos kis házam tája.
0: Nótaszótól hangos.
2: Az én virágos kis házam tája.
0: Rendben, felírtam. Köszönöm szépen.
2: Én köszönjük szépen. Szia.
0: Szervusz, Bettit és Erzsit hallottuk. Még egy telefonáló. Haló?
3: Jó napot kívánok, Tímea. Erzsi vagyok, Pacsáról.
0: Tessék.
3: Az első nótára szeretnék szavazni.
0: Igen.
3: És Kovács Apollóniától szeretném meghallgatni, milyen kár, hogy későn jöttél, című nótát.
0: Milyen kár, hogy későn jött. Jó, felírtam.
3: Köszönöm szépen, és további szép napot önöknek és a rádió hallgatóinak.
0: Minden jót önnek is, viszont hallásra. Megyünk tovább, ki lesz a következő? Haló? Haló, haló?
4: Szép napot kívánok.
0: Üdvözlet, tessék, Mária.
4: Mária vagyok, én szavaznék az elsőre.
0: Igen.
4: Nagyon szépen megköszönöm. Készen zeneszámot pedig szeretni meghallgatni Apatai Zöld Erdőben.
0: Apatai Zöld Erdőben. Jó, igen. Megkeressük. Köszönöm szépen.
4: Én is köszönöm, hogy megtalálták. Minden jót a viszonthallásra.
0: Viszonthallásra. Van-e valaki még? Nincsen, jó, akkor egy kis levegőt veszünk.

0: Van két telefonálunk, meg közben írásba is érkeznek a szavazatok. Haló, haló!
1: Szép üdvözleti Mikim a stúdióban. Én is szavazok a harmadikra.
0: Igen.
1: Zoltán pedig kérni, messze van a kicsi falum.
0: Messze van a kicsi falum, rendben van. Köszönjük szépen, Ili.
1: Köszönöm szépen.
0: Minden jót önnek, viszont hallásra.
1: Köszönöm.
0: Ki lesz a másik? Haló?
2: Haló, kezdi csókolom, Pimel, Karcsi vagyok Testánról.
0: Tessék, Karcsi.
2: És ketten szavaznánk a harmadikra.
0: Igen.
2: És ha lehetne, sárgul már a kukoricaszár.
0: Sárgul már a kukoricaszár. Jól van. Köszönöm szépen, felírtam,
2: köszönöm,
0: Karcsi.
2: Szépen. További kellemes napot mindjárt.
0: Önnek is. Minden legjobbakat, viszont hallásra. Van még telefon? Haló? Haló, haló?
3: Csuklom.
0: Van, haló? Haló, haló?
3: Csuklom, kedves témáim, Béla vagyok, Kutorföld.

0: Van-e?
1: Egy asszonynak 9 a leánya.
2: Egy asszonynak 9 a leánya. Rendben van.
1: Szeretném közölni, hogy parádésan jaj, szívbemarkoló, meg nagyon jó volt. Színvonalas a délutáni műsor.
2: Köszönjük szépen a hozzászólást, meg a visszajelzést. Örülünk neki, hogy tetszett.
1: Igen.
2: Jól van, Valéria. Köszönöm, hogy telefonált. Megyünk tovább, mert kevés az időnk, tudja, jó, hogy csak annyi fér bele, amennyi hétig belefér. Köszönjük. Írt nekünk Máté Zalabaksáról, a harmadikra szeretne szavazni, és Dóri József 9-et ütött az óra. Ezt szeretné meghallgatni. 9-et ütött az óra. Egy kis pillanat türelmet kérünk, átnézzük, hogy mi van meg, és még mennyi fér bele 7 óráig.
3: Follow me.

hát úgy látszik, hogy nem minden nóta kerül elő sajnos, úgyhogy lehet, hogy nem lesz minden benne a sorban, és lehet, hogy össze is cserélgettük őket, de elnézést kérünk, de van még telefonálónk. Haló? Haló? No. Jól van, akkor Brigitta írt nekünk, akkor őt mondom, a harmadikra szeretne szavazni, rendben van, és László Imrétől Juhász kutyák ugatnak. Ha van ilyen nóta, Juhász kutyák ugatnak. Na, biztos jönnek majd vissza, vagy visszajelzések egyébként, hogy

0: Nem ment le a nóta, amit kértek, de több olyan is van, amit beírtunk, és nem dobja ki a gép, úgyhogy nem tudok mit csinálni vele, jó, itt nem írt senki. Telefonálunk, viszont van, haló?
1: Haló.
0: Üdvözlöm, tessék!
1: Estét kívánok, szeretnék szavazni a másodikra.
0: Igen.
1: És szeretném meghallgatni, hogy az életemet nem tudom, hol rontottam éle.
0: Az életem.
1: Nem tudom az életemet, hogy rontottam éle.
0: Nem tudom az életemet, aha, így van.
1: Igen.
0: Rendben.
1: Nagyon szépen köszönöm, további szép estét.
0: Minden jót önnek is, viszont hallásra. Jól van, szerintem akkor lassan a végére érünk, majd a juhászkutyák azok megvannak, és akkor van-e telefon még? Nincsen most, jó, akkor a harmadik dalra szavaz, azt mondja, hogy Márta, és délibábos álmok, ha van ilyen, akkor nézzük meg. Délibábos álmok, érdekes egyébként, mert olyan nótákat nem találunk meg a gépbe, amiket már szerintem tuti, hogy hallottunk, úgyhogy ezt nem tudom hova tenni én sem. Mondom bocsánat, hogyha valaki éppen nem megy le, vagy valaki ki, mert most megnézem az órát, hogy most már lassan betellünk 7 óráig, és akkor ennyi volt talán. Jól van, ez a déli bábos álmok, ez meglett, és ha nem tudom az életemet, hol rontottam én el, szintén meglett. Na jól van, hogyha még valaki nagyon gyorsan akar valamit, akkor hívjon bennünket, vagy írjon. Mert amik eddig itt voltak, ezeket számításba vettük, Mátét mondtam, az e-mailt néztem, igen, és akkor jól van. No, ha nincsen telefonáló, akkor viszont lehet, hogy egy valaki van. Haló?
2: Haló, jó estét kívánok.
0: Üdvözlöm, tessék.
2: A harmadikra szavaznék.
0: Igen.
2: És kérném, várjatok még őszi rózsák.
0: Várjatok még őszi rózsák. Jó, ki kéri a dalt?
2: Erika.
0: Erika, önnek szól majd, jó? Maradjon velünk, hallgassa Köszönöm. Meg. Köszönöm szépen, hogy telefonált. Minden jót kívánok, viszont hallásra. Na és akkor nincs több telefon? Nincs több telefon, jó, nem is lesz, rendben van, köszönjük szépen az eddigi közreműködést. Facebookon nem írtak mások, és e-mail sem érkezett, Mártát mondtam, Brigittát is mondtam, jól van, rendben van. Úgyhogy akkor eredményt hirdetünk, az első nótára 4-en szavaztak, a másodikra 5-en, úgyhogy látatlanban is a harmadik nyert. Lenn a déli bábos Hortobágyon Solti Károly előadásában 10 szavazatot kapott, úgyhogy ez lesz a következő hét magyar nótája. Holnaptól majd hallgatgatjuk, most viszont akkor meghallgatjuk azokat a nótákat, amiket megtaláltunk, és amiket önök kértek tőlünk.

0: Szeptember 20-a van vasárnap este 6 perc múlva, még annyi sincs már, és 7 óra lesz, úgyhogy gyorsan búcsúzunk, még lesz két magyar nóta a folytatásban. Aztán esti mese 7 órakor, 8-kor terepjáró ismétlés, 9 óra után pedig a csodálatos világunk legutóbbi részét ismételjük meg. Búcsúzik a délutáni stáb, Király Boglárka válogatta a zenét, Kucsák Filip volt a hangtechnikus és Donner Tíme a műsorvezető, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila nevében is. További szép estét, jó pihenést és holnaptól szép hetet mindnyájuknak, viszont hallásra.
1: Béli bábos álmot elhagytatok néged.

0: Magyar Rádióval.
1: Hans Christian Andersen, a kis gyufaárus lány. Kegyetlen hideg volt, hullott a hó, és már sötétedett. Az esztendő utolsó napját mutatta a naptár. A kemény hidegben egy szegény kislány járta a sötétedő utcákat, hajadon főtt és mezít láb. Amikor elindult hazúról, még volt papucs a lábán, de annak nem sok hasznát vette, mert a papucs nagy volt, igen nagy. Az édesanyja hordta valamikor, s ahogy két arra vágtató kocsi elől a járdára ugrott, egyszerre maradt le a lábáról mind a két papucs. Az egyikkel egy suhan szaladt el, azt mondta, majd bölcsőnek használja, ha megházasodik, a másikat pedig meg se találta a szegény kislány. Mezítláb járta hát az utcákat, és kicsi lábát kékre-vörösre csípte a kegyetlen hideg, rongyos kis kötényét összefogta, egy halom kénes gyufa zörgött benne, egy skatulyát meg a kezébe szorongatott. Egész állónap hiába kínálgatta portékáját, egy szál gyufát se vettek tőle, és alamizsnát se adott neki senki. Éhesen és hidegtől reszketve vánszorgott tovább, szívszakasztó látvány volt szegény. Csillogó hópelyhek tapadtak szépen göndörödő, hosszú szőke hajára, de nem is gondolt vele. Az ablakokból ragyogó világosság és sült libapompás jó szaga áradt ki az utcára, hiszen ünnep volt, szilveszter este. Szegény kis teremtésnek folyton csak ez járt az eszében. Behúzódott egy zugba, egy kiszögellőház sarka mögé, és maga alá húzta csupasz lábát. Ott még jobban didergett, majd megvette az Isten hidege, de hazamenni nem mert, hiszen egész nap egy garas se keresett, és az apja biztosan veréssel fogadná. Különben otthon se jobb. Padlás szobájukba farkasordító hideg van, a tető hasadékain süvít be a szél, hiába tömték be szalmával meg rongyal a nagyobb réseket. Már egészen meggémberedtek a kis ujjai. De jó lenne egy szál gyufa. Csak egyetlen egy szál. Ha kihúzna egyet a skatujából, oda dörzsölné a falhoz, meggyújtaná, lángjánál megmelegíthetné a kezét. Végre rászánta magát, s meggyújtott egy szálat. Milyen vidáman sercens, hogy lobogott a lángja. Fényes volt, meleg, mint a gyertyaláng, s a kislány boldogan tartotta fölébe a kezét. Csodálatos láng volt az. A szegény kis gyufaárus lány úgy érezte, mintha szép résztetejű részcsövű vaskályha előtt ülne. Olyan jó volt nézni a tüzet, olyan jó esett melegedni mellette. Már a lábát is kinyújtotta, hogy átjárja a meleg. De abban a pillanatban kilobbant a gyufaláng. Eltűnt a vaskályha, s a kislány ott ült a hideg falszögletben, egy gyufacsonkkal a kezében. Elővett egy másik gyufát, meggyújtotta. Odahult a fény a falra, tenyérnyi világosságot vetett rá, s azon a helyen átlátszó lett a fal, mint a tiszta üveg. A kis gyufaárus lány beláthatott a szobába. Hófehér terítővel letakart, nagy asztal állt oda bent, finom porcelán edények csillogtak rajta, s a közepén aszalt szilvával meg almával töltött sült liba illatozott. S ami a legcsodálatosabb volt, sült liba egyszer csak kiugrott a tálból, s késsel villával a hátába bukdácsolva indult a kislány felé. De jaj, megint ellobbant a gyufa lángja, s nem látszott más, csak a puszta hideg fal. Újabb gyufát gyújtott, fényénél gyönyörű szép karácsonyfát látott, még szebbet, ragyogóbbat, mint amit karácsony este a gazdag kereskedő szobájában, mikor belesett az üvegajtón. Ott ült a fa alatt, nézte a száz meg száz gyertyát az ágak hegyén, a tarka díszecskéket, amik eddig csak kirakatban láthatott. Már nyújtotta a kezét, hogy levegyen egyet, de akkor megint kihunyt a csepp láng. És a sok karácsonyi gyertya lassan a magasba emelkedett föl, egészen az égig, s ott csupa tündöklő csillag lett belőle. Egyszer csak kivált közülük egy, és lehullott. Ragyogó fénycsíkot hasított a sötét égen. Valaki meghalt, mondta a kislány. Emlékezett rá, hogy a nagyanyja az egyetlen, aki jó volt hozzá, s aki már rég meghalt egyszer, azt mondta. Valahányszor lehull egy csillag, egy lélek áll az Isten színe elé. mert megint oda dörzsölt egy szágyú fát a falhoz, és egyszerre nagy világosság támadt körülötte. A tiszta fényben ott állt rég halott nagyanyja, és szelíden hívogatóan nézett le kis unokájára. Nagyanyó, kiáltott föl a kislány. Nagyanyó, vigyél magaddal. Tudom, hogy itt hagysz, ha gyufa végigég eltűnsz, mint a meleg kályha, meg a sült liba, meg a gyönyörűséges szép karácsonyfa, de ne hagyj itt, nagyanyó. És gyorsan a falhoz dörzsölt egy egész csomag gyufát, hogy marassza a kedves nagyanyót. A sok gyufa olyan fényességet árasztott, mint a nap sütött volna. A nagyanyó soha se volt ilyen szép, ilyen erős. Karjára emelte a kislányt, s felemelkedett vele magasra, igen magasra, ahol nincs hideg, éhség, félelem, ahol csak öröm van és fényesség. A hideg reggelen ott találták a kis gyufaárus lányt a házszögletben. Kipirult arca mosolygott, de élet már nem volt benne, megfagyott a csodákkal teli éjszakán. Ott feküdt a gyermek új esztendő reggelén, körülötte egy halom gyufás katuja és sok-sok elégett gyufaszál. Melegedni akart szegényke, mondták az emberek. Nem tudta senki, mennyi gyönyörűséget látott, s milyen fényesség vette körül, mikor nagyanyja karján mindörökre elhagyta ezt a sötét világot.
0: Itt a vége, most jövő le!

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A újra vidéki magyar rádióban.

0: Köszöntöm a vasárnapi terepjáró hallgatóit. Szombaton délután benépesedett a Dobronoki Györgyház udvara. A vén diófa árnyékában kicsik és nagyok, fiatalok és szépkorúak, és mindazok, akik közöttük vannak, a diót ünnepelték. A szervezők sürögtek, forogtak. A kemencében sült a hagyományos diós bukta és a diós darásfészek. Illatuk belengte az udvart, ahol a legkisebbek dióból készítettek díszeket. Volt fakörhinta és népi fajátékok is. A háromtagú zsűri a kézművességek házában diópálinka mintákat minősített. A kultúrműsorban az Új Muravidék Citera zenekar és a dobronaki nótázók működtek közre. Fehér Ilona hozott riportot az eseményről.
1: A Dobronak községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség hagyományos rendezvényévé vált a Diófesztivál. Varga Editet, a tanács elnökét kérdeztük arról, hogy a látogatóknak mit hozott az idei fesztivál.
2: Minden éven vannak ugyanazok a programok, mivel hogy a diópálinka része ennek a napnak, és a diópálinka minősítése az megvan. Aztán van a gasztroudvar, ahol az idei évben változás van, mivel diós bukta készül kint a kemencében, meg lehet tekinteni a folyamatot, hogyan készül, aztán megkóstolni is persze. Az összes itt lévő munkálat, közreműködésben segítenek az egyesületek, itt a Kultúregyesület, a Nyugdíjas Egyesület, az ifjúság, a fiatalok segítenek, úgyhogy így összekarolva mindenkit toboroztunk, és az idő is kedvez.
1: Toplak Alenka, a Dobronaki Magyar Önkormányzat alelnöke pedig a Diófesztivál jelentőségéről beszélt mikrofonunk előtt.
3: Elég nagy jelentősége van, hiszen ez is egy közösségi esemény, amit főleg úgy terveztünk, amikor megálmodtuk ezt az eseményt, hogy a falunak, a községnek a lakói számára, hogy legyen egy alkalom találkozni, társalogni, esetleg valamibe kipróbálni magukat, de főleg így ilyen közösségi eseményre gondoltunk akkor, és hogy miért dió? Hát az pedig adta az udvar közepét díszítő diófa, és ezért is lett ez a rendezvény így, még ilyen, amilyen.
1: Finomabbnál finomabb sütik és pogácsák, kalácsok készültek. Mi mindennel kínálják majd az ide látogatókat, illetve mi az, ami jellemzi a Diófesztivált?
3: Mivel Diófesztivál, azért a dió a vezérfonala, minden éven próbálunk valami diós dolgot készíteni, úgyhogy élőbe készítsük, hogy van egy kis látványkonyha bemutató. Tavaly ilyen volt a diós palacsinta, aminek nagy sikere volt, meg nagy élmény volt az ide látogatóknak, és az idén pedig úgy gondoltuk, hogy mivel egy hagyományos, még elég gyakori étel, ha bár nem biztos, hogy sokan készítik már, a diós bukta is, és azért a bukta készítés mellett döntöttünk az idén, még mivel adva van kint a Dobronaki Györgyház és a Kézművesház közötti teraszon a kemence, ezért a kemencében sütéssel próbálkozunk az idén. De minden éven a szorgos gazdasszonyok még különböző dióból készült süteményekkel is készülnek, legyen ez diós kalács, zserbó, diós kiflik különböző módon, diós darásfészek, diós süteményekkel készülünk.
1: A rendezvényhez az apropót az udvar díszítő vén diófa adta. Varga Edit a diófáról és a dióról a következőket mondta.
2: Úgy véljük, hogy a mi épületünk, a Dobronoki Györgyház talán a legidősebb ház a faluban. A fa is, a diófa is talán az idei évben ünnepli a 130. évfordulóját, és Isten éltesse, hogy még nagyon sokáig adjon nekünk árnyékot, és a rendezvények történjenek alatta sokáig. Mi mindenről tudna nekünk ez a fa mesélni, ha megszólalna, hogy amióta ő itt növekedett, mi minden történt itt az udvaron, valójában rólunk is szólhatna, mivel a gyökerei nagyon mélyek, erősek, a gyümölcse pedig nagyon sokáig megmarad. Akár átvitt értelemben rólunk is lehetne ebben az esetben szó magyarokról.
1: A Diófesztiválra a finom sütiket, pogácsákat, kalácsot a Dobronaki Nyugdíjas Egyesület tagjai készítették. Az egyesületnek vannak fiatalabb és idősebb tagjai. Az egyik legfiatalabb tagja Szolarics Nagy Klára, újságíró kolléga, aki nemrég ment nyugdíjba. Ügyesen mozgott a konyhában a tapasztaltabb nyugdíjas hölgyek között. A rendezvényhez való hozzájárulásáról a következőket mondta.
4: Hát én közösségi ember vagyok, és úgy vélem, hogy a közösség csak úgy tud gazdagodni, erősödni, hogyha minél többen csatlakozunk hozzá. Mindig egy erémnek éreztem, hogy talán nyitott vagyok, hogy olyan energiák vesznek körül, hogy be tudok illeszkedni, és sikerült is a Nyugdíjas Egyesületben is, szeretettel jövök minden akciókra. A Nyugdíjas Egyesület az egy nagyon aktív egyesület Dobronakon, úgy a gasztronómia, mint a rekreáció, mint a többi területen is. Örömmel jövök, ma itt a gasztronómia diófesztiválon veszek részt, diós finomságok készítésébe. Én még ugyan gyakorló vagyok, de hát nagy szeretettel csinálom, és megy.
1: A diófesztivál jellemzője a gasztronómiai kínálat és a társalgás mellett a diópálinka minősítése. A háromtagú zsűri idén 17 mintát minősített, amelyekről a bíráló bizottság elnöke Lajter István így nyilatkozott.
5: Átlagban nagyon jó minőség volt, szóval igyekeztek, úgy látszik, a tulajok jó eredményre, vagy csak egyszerűen nagyon jó diópálinkára, ugye, ahogy nevezzük. Én azt mondom, hogy a 17 mintából 6 arany, 1 ezüst, 6 bronz, amit mi odaítéltünk, ugye, és mindjárt hozzá is teszem azt, hogy netántán, ha valahol akit lőttünk, ugye, hát akkor elnézést kérünk, mert mondjuk a 17 mintát utallán összeöntöttük, és egy nagyon-nagyon jó minőségű diópálinka jött belőle ki, az azt jelenti, hogy egy pálinka se rontott. Igyekeztünk, hogy nagyon böcsületesen döntsünk.
1: A diópálinka minősítésen nem csak dobronaki minták szerepeltek, más községekből és Magyarországról is hoztak pálinkát minősítésre. Az első helyezést László Szabó Ingrid nyerte el 19,6 ponttal. Második lett Varga Márica 19 ponttal, a harmadik helyen pedig Varga József végzett 18,93 ponttal. A Diófesztivál alkalmi kulturális programjában az Új Muravidék Citera Zenekar és a dobronaki nótázók működtek közre.

0: 40 évvel ezelőtt, május 12-én alakult meg a Hídvég Bánuta Művelődési Egyesület. Évfordulójukat ünnepelték meg tegnap délután. Örömüket a szomszédos művelődési egyesületekkel osztották meg egy közös programban. Nina Tivadar elnökkel Botka Ágnes beszélgetett.
1: Об этой приложенности мы приправили краток культурный программ. Повабили мы соседня дружства, да, попестрия данашний догодек.
2: Ebből az alkalomból rövid kultúrműsort állítottunk össze, amelyre meghívtuk a szomszédos települések művelődési egyesületeit, hogy a mai esemény szórakoztatóbb legyen, majd kivendégeljük őket. A vendégek közül kiemelném Magyar János, Lendva polgármesterét, eljöttek az egyesület jelenlegi és egykori tagjai, a Gyertyánosi Hajnal Művelődési Egyesület, a Kapcai József Attila Művelődési Egyesület tagjai, a Radamosi Harangvirág Turisztikai és Művelődési Egyesület énekesei, a Lendvai Művelődési Egyesület táncosai és a Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskola tanulói. A Művelődési Egyesületünk a kisebbek közé tartozik. Körülbelül 30 tagot számlál. Egy nagyobb közösségként dolgozunk, a tagjai felnőttek, de szeretnénk a fiatalabbakat is bevonni a munkába. Abban különbözünk másoktól, hogy sportrendezvényeket, gyalog- és kerékpártúrákat is szervezünk. Emellett alkotó műhelyeink is vannak, és számos egyéb rendezvény. Idén megünnepeljük a kerek évfordulónkat. A legnagyobb gondunk jelenleg a teremhiány. Ugyanis a mi helyi közösségünkben nincsen falu vagy tűzoltó otthon. A régi iskolába sem mehetünk most már be, ahol korábban találkoztunk. Ez korlátozza a munkánkat. Emiatt mindig az időjáráshoz kell alkalmazkodnunk, ugyanis a rendezvényeink zömét a szabadban rendezzük meg. Ma is a labdarúgó pályán szerveztük meg ezt a programot. Ilyenkor csak reménykedünk, hogy az időjárás kedvez nekünk. Második éve vezetem a Művelődési Egyesületet. Nagyon nagy feladat ez. Sok önkéntes munkát igényel, időt is. Különösen, ha szeretnénk, hogy a rendezvényeink megfelelően legyenek előkészítve.
3: Ezen a jeles évfordulón szeretnék szívből köszönetet mondani az Egyesület valamennyi egykori és jelenlegi tagjának. Mindazoknak, akik az elmúlt 40 évben önként és munkájukkal hozzájárultak a Hídvég Bánuta Kulturális Egyesület történetéhez. Mindannyian maradandó nyomot hagytak az Egyesület életében. Őszinte köszönetet illeti mindazoknak is, akik fáradtságot nem kivélve előkészítették a mai ünnepséget. Biztos vagyok benne, hogy ez a rendezvény épp olyan lesz, mint amilyen maga az Egyesület. Szívből jövő, őszinte és összetartó.
2: Mondta köszöntőjében Magyar János, Lendva község polgármestere.

0: Kisfaluban minden második éven szerveznek bográcsfesztet. A rendezvényen a szomszédos és a hazai településeken és egyesületeken kívül idén már magyarországi csapatok is főztek muravidéki bográcsot. A 14 ételt szakavató zsűri értékelte. Valamennyi résztvevő hangsúlyozta, hogy nem az eredmény a lényeg, hanem a társalgás és a szórakozás. A kisfalusi bográcsfesztről Fehér Ilona riportját hallják.
1: A nemzetiségileg vegyesen lakott terület egyik legkisebb falva, Kisfalu. Mégis majdnem minden évben belevágtak a bográcsfeszt megszervezésébe, ami sok odaadó és felelősségteljes munkát követel. Susleg Bojánt, a kisfalusi helyi közösség elnökét kérdeztük a szervezésről.
2: Most úgy döntöttünk, hogy nem minden éven, hanem minden második éven szervezzük meg. Mi mégis a faluban csak 30 körül vagyunk, és elég sok a gond, és sok a munka, úgyhogy úgy döntöttük, hogy minden második éven szervezzük. Ezelőtt egy 12 évvel kezdtük az egészet, de akkor az eleinte csak 5 csapat volt, a szomszéd faluak és mi, a magyar faluak a Moravské-Toplice községben, de most mi akkor kicsit nagyobbra vitték az egészet, úgyhogy minden évre több is a csapat, és nagyobbra szerveztük.
3: Az mit jelent az idén, hányan főznek?
2: Az idén 14-en vannak, ennek nagyon örülünk, hogy úgy mondtuk, hogy 15 csapatig, mert mikor már volt 25 is, már kicsit sok volt a gond, egy ilyen kis falunak, és ez a 15 úgy gondolom, hogy nagyon jó fog kiesni.
3: Hogyan készülnek föl?
2: Hát a szervezésnek elég sok a munka, mert jó egy hónap azelőtt biztos el kell kezdeni, hogy elintézik a bürokrációt, azután pedig meghívjuk a szomszéd falvakat először, hogyha tudnak részt venni, és akkor megyünk tovább Facebookon, meg ilyen dolgokon keresztül, úgyhogy a csapatok megkapják mind a három húsfélét, krumplit, hagymát, fokhagymát, minden, ami hozzájár, és csak a főzés van előttük.
3: És a zsűrizés az hogy történik?
2: Próbálunk minden éven más zsűrit keresni. Most még úgy döntöttünk az idén, a Julianna Puhan, mind a Puhan kocsmából az minden éven mellettünk van, és a Bacsi urat, mert már kétszer Lendván nyert, mondtam, vagy vegyen részt, vagy pedig jöjjön, mint komisszióba, és mondtam, lehet, hogy jobban használnám, mint komisszióba, mert hogyha már kétszer Lendván nyert, az azt jelenti, hogy igaz, jó bográst tud csinálni, és meg tudja jó értékűnyi a bográst.
1: A lendvai bográcsfeszt győztese idén valóban a Bacsikák csapata volt, amelynek a Bacsi család hölgyei mellett oszlopos tagja és főszakácsa Bacsi István volt. Bacsi István már 2023-ban Fokovci csapatával is elnyerte a bográcsmester címet. Idén újra bizonyított. És vajon szerinte mi a legfinomabb bogrács titka, mi az, amire a nyugalmazott szakácsmester odafigyel?
4: Titok itt nincs, bele kell tenni a lelkedet, kis tudás is kell hozzá, meddig van a hagymapirítás, az nagyon fontos, mikor adott bele a fűszereket, és mennyit. A fűszerek azt nem titok, a főzése az meg titok, hogy meddig főzöd a marhahúst, az őszhúst, vagy a vadhúst, és sertéshús meddig van benne, és mikor teszed hozzá a krumplit, vagy a burgonyát, hogyan mondják magyarul, mikor a burgonya már megvan főzve, akkor ajánlom mindenkinek, aki a bográcsot csinálja, hogy akkor tegye bele a bort, mert azután a krumpli, a burgonya az nem fül szét.
3: Most például mi lesz az, amit majd figyelembe vesz a zsűri?
4: A zsűri most figyelembe veszi, hogy hogyan van a hagyma megpirítva, hogyha meglátni benne. Na, azt nagyon figyelik, hogyha már meglátni benne a hagymát, a vörös hagymának annak szét kell főni, az adja neki a sűrűségét, és hogyan kezd a krumpli szétmenni. Szerintem Lendván is úgy van a komisszió, hogy kinek kicsit nagyobb a föllű a zsír, vagy a olaj rétege, azt már kütészik, meg a hagyma nincsen szétfőve. A színe az még minál szebb legyen, és vörös. Vörös, nem piros. Vörös. Meg nem égett.
1: A felsorolt feltételeknek a szentlászlói Janko Áles is próbált eleget tenni, aki csapatával igen szorgalmasan sürgött forgott a kondér mellett.
5: A tűzoltó egyesületnek főzök, velünk vannak a mi tűzoltó barátaink, főzünk már elejétől fogva, első évtől fogva. Szentlászlói finom bográsot úgy főzik, mint mindenki más, de van valami más benne, egy szeretet, aki más nem tudja meg annyi, csak mi. és ez a mi kincsünk és a titkunk. Itt már kaptunk második helyet is, mint emlékszik, voltunk máshol is bogarács főzésén, Lendván, ott is kaptunk már ezüstöt, a társalgása fél nekünk, és jó kedv!
1: Az idei kisfalusi bográcsfesztre Magyarországról is érkeztek csapatok. Tóth Zoltán Zalaszántóról érkezett egy jókedvű társasággal.
6: Meghívtak minket ugye főzni, ugye azt mondták, hogy háromféle avatból, mi nem tudjuk itt mi a tradicionális étel, ugye azt mondják, hogy a bogrács, nálunk ezt pincepörköltnek hívják, úgyhogy mi simán csinálunk egy pörköltet, hát külön egy krumpit, aztán utólag lesz összekeverve ez, amit a miánkéről tudni kell. 9-en érkeztünk, és nagyon jól érezzük magunkat.
3: Mert hát ez nem a, ez a versenyről szól.
6: Így van, a barátságról. Így van.
7: Bajánsenyéről jöttünk, de vegyes a csapat, mert van Szentgyörvölgyi, Kercaszomori. Tavaly kezdtünk főzőcskézni ilyen baráti szinten, és mivel az idei fazekas napokon elsők lettünk, úgy döntöttünk, hogy most máshol is próbálkozunk. A főszakácsunk ötlete volt, hogy jöjjünk ide Kisfaluba, mégiscsak nemzetközi a főzőverseny. Hát bográcsot szeretnénk főzni, és hogy mi lesz belőle, majd a végén kiderül.
3: Mennyire különbözik a szlovéniai bogrács a magyarországi pincepörkölttől?
7: Végül is lényegében egyforma, lehet, hogy nálunk egy kicsit hosszabb lével van, és nem ennyire sűrű. De én igazából már mindig szerettem volna ilyen igazi szlovén bográcsot kóstolni, úgyhogy remélem, hogy most mi is úgy leszünk, hogy sikerül.
1: És vajon kinek sikerült a legjobban? A kisfalusi bográcsfest győztese a berkeházi Stanislav Puhár lett. Második helyen a kebelei sajtkészítő Bukovec család végzett, harmadik pedig a Moravske Toplice község fejlődéséért csapat lett.
8: Kedves hallgatóink, a vasárnapi terepjáróban Fehér Ilona és Botka Ágnes összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket, és további jó rádiózást kívánunk!

0: csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok.
1: Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. Kósa Ferenccel ma emberi rekordok nyomába eredünk. Kik voltak a legmagasabbak, a legalacsonyabbak, vagy a legkövérebb emberek? Már is kezdünk.
2: Előbbeni műsorainkban már beszéltünk bizonyos emberi rekordokról, érdekességekről. Talán annyi, de kedves hallgatóknak kicsit felfrissítem ezeket a gondolatokat, miről beszéltünk. Például volt ilyen, hogy ki volt a legtermékenyebb asszony, ugye, a világtörténelemben, legalábbis aki le van jegyezve, dokumentálva, Valentina Vasilyevna. Ő a 18. század közepén élt Oroszországban, Moszkva környékén, Szuha városában, és 1725-től tovább 69 gyermeknek adott életét, akkor elmondtunk, hogy 7-szer 3-szoros ikreket szült, 4 alkalommal 4-es ikreket, azt is elmondtunk, hogy napjaink rekorderje az ugandai Mariam Nabatanci, 36 éves koráig 44 gyermeknek adott életet. Aztán akkor beszéltünk arról is ilyen emberi rekordoknál, hogy kik voltak a legintelligensebb emberek a világon, néhány tudós megemlítettünk, akiknek az intelligenciai hányadossa, IQ, intelligence quotient meghaladta például a 200-ot, vagy 200 körül forgott, az átlag emberi körülbelül olyan 100, és akkor itt megemlítettük például Einsteint, Maria Curie-t, Galileo Galileit, ugye ezt csak feltételezzük a Galileonál, mert még akkor nem csináltak ilyen felméréseket, Nikola Teslát, Da Vinci-t, Shakespeare, Goethe, és még lehetne itt sorolni. A mai műsorunkban pedig hát ilyen furcsa rekordokról fogunk beszélni, hát a legsúlyosabb emberek, a legmagasabbak, a legkisebbek, a legidősebbek, stb.
1: Visszatérve az IQ-hoz, persze akik régebben éltek, azoknak az embereknek egy utólag próbálják visszafejteni az intelligencia hányadosát. Furcsa rekordok, de minden rekord rekord és érdekesség. Ugye itt van a Guinness rekordok könyve, abban is mindenféle belekerülhet lényegében már. Úgyhogy akkor nézzük, hogy milyen furcsa rekordokkal tudunk szolgálni ma.
2: Hát igen, ha nézzük a legidősebb emberek listáját, csináltam egy ilyen dobogót, hogyha nevezhetem így. A harmadik helyezett Sarah Knaus, Amerika beli hölgyről van szó, aki 1880 és 1999 között. Olyan számokat látok most itt előttem, amelyeket nem szoktuk meg. A hölgy 119 éves és 97 napos volt, amikor búcsúzott az élők sorából. Biztosítási irodavezetőként dolgozott, persze addig még nem vonult nyugdíjba. Aztán az ezüstérmes, az is egy hölgy, Kane Tanaka, Japánból származott, 1903 és 2022 között élt, 119 éves és 107 napos volt. Hát ez is egy fantasztikus szám, és az abszolút győztes, egy franciaországi hölgy, Jeanne Calmentnak hívták, 1875-ben született, 1997-ig élt, 122 évet tesz ki, és 164 napot. Hivatalos adatok ezek, utána lehet nézni. Egyetlen személy a történelemben, akiről igazolták, hogy elérte a 120 éves kort.
1: Itt ugye a fő probléma az az, hogy ezek a személyek, akik ilyen sokat élnek, azok már rég születtek meg, és lehet, hogy ott az 1800-as években nem volt mindig olyan precíz az adatfelvétel, és tudunk ilyeneket, hogy például Dél-Amerikában, akár Japánban is, Európán kívül is számos helyen vannak olyan állítások, hogy vannak olyan vidékek, ahol ugye nagyon sokáig élnek emberek, ezek az ilyen kék zónák, és lehetséges az, hogy ott is vannak emberek, vagy vannak ilyen fölmerülő állítások, miszerint még tovább éltek egyesek, de ezeket nem mindig lehet hivatalosan bebizonyítani. Ez a gond,
2: hát igen, még ezen kívül érdekes elmondani, hogy a rekorderek túlnyomó részt hölgyek, nők szóval. A férfiaknál a csúcsot egy japán személy tartja, nevezetesen Kimura Jiroemon, 117 évvel ő a rekorder. Hát most persze a nemek szerinti különbség a nők javára, biológiai és életmódbeli okokra vezethető vissza mindenképpen. Hát el kell mondani, hogy a nők lélektanilag, pszichailag erősebbek, és úgy vélem, hogy egészségesebben is élnek, mint mi férfiak.
1: Ez így van, és ezért ez teljesen így működik, hogy mindig is ők azok, akik valódi rekorderek ezen a téren.
2: És akkor talán még meg kell említeni napjaink legidősebb emberét, a brit Ethel Caterham, 116 éves, 1909-ben született, 3 évvel a Titanic katasztrófája előtt, szóval a Titanic 1912-ben süllyedt, tudjuk, hogy milyen nagy katasztrófa volt az akkor, átélte az elsőt, a második világháborút, Indiában, Hongkongban, Gibraltárban élt és dolgozott, napjainkban pedig egy angliai idősek otthonában él.
1: Igen, hát ebben a korban már ugye mindenki legyengül, úgyhogy szinte mindenki ilyenkor már vagy fekvőbeteg, vagy pedig gondozásra szorul. Ezek voltak a legidősebb emberek, még egyszer, hogy ami hivatalos adat van, azzal próbáltunk dolgozni, de itt sok forrás, sok egyéb adatokat is közöl, úgyhogy nem teljesen egyértelmű azért itt a kép, van mindenféle lista. És hát akkor a legmagasabb emberek a történelemből, itt is megint próbálunk ugye hivatalos adatokból dolgozni, de itt egy kicsit egyértelműbb, csak meg kell valakit mérni, és akkor az már tényleg látható. Úgyhogy itt már nem olyan zavaros az, hogy hát ki hányban született esetleg, ami már nagyon rég volt.
2: Itt a harmadik helyet mondjuk, hogy a bronzérmet egy amerikai John Carroll vitte el, ő a múlt század közepén élt, 267 cm-es magassággal, több mint 10 évig dolgozott egy vándorcirkuszban, hát talán mondanom sem kell, hogy miért, ugye? A magassága volt a legfontosabb indok, mint fő látványosság, úgy is nevezhetném, ugye? Hát a második hely egy John Rogan, szintén amerikai személy tartja, 1867-től 1905-ig élt, megdöbbentő ez az adat, hogy 277 cm magas volt, ő a történelem legmagasabb feketebőrű embere, négerről beszélünk, feketebőrű emberről, ő is egy cirkuszban dolgozott New York közelében. Na és hát a világrekordot pedig, vagyis az elsőt, az aranyérmet egy Robert Wedlow, úgy szintén amerikai egyén vitte el, 1918 és 40 között élt, szóval csak 22 esztendőt volt az élők sorában, 282 cm-rel, már 14 éves korában 2 méter magas volt, például nagyon drága volt az ellátása, hiszen családjában nem találtak a boltokban ruhát számára, stb. Ugye ez mindig probléma volt. Ő is 17 éves korában egy cirkuszban kezdett dolgozni, és ott dolgozott élete végéig, szóval még 5 esztendőt, már említettem, mindössze 22 éves volt, amikor búcsúzott az élők sorából. Nyilvánvaló, hogy ezek a túl magas emberek bizonyos betegségekkel küszködtek, és nyilvánvaló az is, hogy ez miatt is előbb távoztak az élők sorából.
1: Igen, általában ez nem egészséges, amikor már ennyire magas az ember. Azt tudjuk, hogy a kosárlabda játékosok között például Amerikában is vannak ilyen 220-30 centisek, de ez meg még rajtuk is túltesz. Egyrészt ugye a betegségek, pedig az is sokszor számít, hogy milyen nép milyen magas, arról is lehet, hogy már beszéltünk, de hogyha nem, akkor még fogunk. Például Európában a balkáni népek, Hollandia, Skandinávia is esetleg, igen. Amúgy is Európában az átlag magasság az talán a legnagyobbak között van. Amerika is ilyen szempontból jól áll, általában Ázsiában vannak meg a legkisebb emberek. Ez ugye a népesség, tehát mit tudom én, mondjuk egy japánnak az átlag magasság a férfiak és nők között, most ugye arról is akkor egy mondatot beszéltünk.
2: Igen, igen, most eszembe juttatod, múlt héten fejeződött be a női kosár világbajnokság, szóval a női kosarasok mérkőzéseit lehetett élőben nézni a tévében. Magyarország is jól szerepelt, bekerült a 8 közé, úgyhogy gratulálok a lányoknak. Még azt szeretném itt kihangsúlyozni, hogy pontosan, amit említetti, a kínai Zhang névű kosarazó lány magassága, ha jól emlékszem rá, 234 cm.
1: Pedig hát mondtuk, hogy Ázsiában inkább kisebbek szoktak lenni, de hát ugye ekkora népességből azért találnak magasakat is.
2: Találnak magasakat is, igen. Talán még meg kell említeni, hogy napjaink legmagasabb embere, az pedig török, származású Szultán Kösszennek hívják, a 43 éves férfi, 251 cm magas.
1: Ezek mindenféle problémákat jelentenek azoknak, akik ilyen magasak, nehezebb így az élet, nehezen találnak ruhát, autót, cipő. Igen, amiben bele tudnak férni, ágyat, egyebek.
2: Még itt elmondjuk a legmagasabb hölgyeket is. Jelenleg a legmagasabb hölgy, az is egy török származású, neve Rumeissa Gelgi, a 27 éves hölgy, 215 cm magas. Hát említettem, hogy a Zhang, ugye a kínai kosárázó lány, az most átnőtte, úgyhogy egyértelmű, hogy már nem ő a világrekorder, de Rumeissa Gelginek még két furcsa rekordot könyveltek el tavaly. Övé még a kettő ilyen, hát igen, nagyon furcsa rekord, egyik, hogy a legnagyobb kezűhölgy a világon, és a legnagyobb fülű is a világon. Érdekességként. Na és azt is meg kell említeni, hogy 2024-ben Londonban találkozott az indiai Jyoti Amgeval, az indiai színésznő 32 éves, és mindössze 63 cm magas. Ő a legkisebb nő, aki hivatalosan is le van jegyezve a történelemben. Persze itt a fölnőtt emberekre gondolok. És a jelenleg a legkisebb férfi pedig a 20 éves iráni, Afsin Gaderzadehnek hívják, ő mindössze 65 cm magas, hát test súlya is elképesztő, 6,5 kg.
1: Húha, tehát ezek azok a kisnövésű emberek, igen, akik általában valamilyen genetikai betegséggel rendelkeznek, nekik is általában nehéz az életük, illetve sokszor rövid távú csak, tehát nem élnek meg olyan nagy életkor, de vannak, tudjuk, akár színészek is, meg olyanok, akik nagyon sikeresen és boldogan is élnek.
2: Na és pedig most a világ legsúlyosabb emberei, hát tudjuk a történelemből, hogy számos ember a testsúlyá médiával küszködik, napi szinten a mérleget nézzük, nyomjuk, ugye, hát áthaladtam, nem haladtam, stb. Na de majd olyan adatok fognak következni, hogyha valaki 100-105 kilós, úgyhogy nem kell aggódni a semmi, nulla ezekhez az emberekhez képest. Hát a világ legsúlyosabb emberei, a bronzérmet egy Manuel Uribe vitt el, hát majdnem 600 kilós, a 196 cm magas mexikói ember, ő 2014-ben hunyt el, 48 éves korában, hát itt is már látható, ugye, hogy nem sokáig élnek ezek a túlsúlyos emberek sem. Aztán akkor a második helyet egy Khalid Sari, szaud-arábiai, egyén tartja az abszolút listán, 610 kg-ma, 1,7 méter magas, 1,73 cm, 1991-ben született, napjainkban is még él, és a győztes, az aranyérmes, az pedig egy Egyesült Államok beli férfi, John Brower Minoch, 1941 és 83 között élt, 41 éves korában hunyt el, a 185 cm magas férfi 635 kg-ot nyomott. Hát, hogy ezt megnézzük, akkor ez egy ilyen 8 átlagos férfinak a súlya.
1: Hát ez ugye borzasztó, néha lehet látni dokumentumfilmeket, hogy milyen az életük az ilyen nagyon súlyos embereknek, itt is általában valamiféle betegség, vagy igen, genetikai, vagy egyéb fennakadás van a háttérben. Megpróbáljuk ugye akkor a hölgyeknél is ugyanezt a mutatványt most.
2: Hát igen, annyira lovagiassak akartunk lenni, hogy a hölgyeket úgy gondoltak, hogy ki fogjuk hagyni először, de akkor mégis, amikor böngésztük ezt a listát, akkor egy hölgyet is megemlítünk. Hát az ötödik helyen található a világ legsúlyosabb hölgye, Carol Jaggernek hívták, amerikai, szóval az Egyesült Államok lakója volt, 1960 és 94 között élt, 34 évet mindössze. Súly az megközelített az 550 kg-ot, pontosabban a rekordsúlya 544 kg volt, magassága 1,70 m. Hát mondjuk erre az 1,70 m-re a normális testsúly lenne 75-80 kg, maximum egy felnőtt hölgynek. Igen, hát a ideális, most nem akarunk beszélni, mert ideális az megint más. Az ideális súlyból, magasságból még akkor el kell vonni a 10%-ot, lefele, stb. Úgyhogy az ő ideális súlya az 60 kg körül lett volna.
0: Csodálatos világunk, legek, rekordok. Emberi rekordokat soroltunk fel, ma már nem először, sem utoljára műsorunkban. Találkozunk egy hét múlva is Jakutföld titkaival és rekordjaival. Kósa Ferenccel már itt búcsúzunk, szép napot kívánunk!

Párizs felé együtt repültünk a gépen. Ő hozott szendvicset és feketét. Találkoztunk újra a repülőtéren. Láttam, hogy civilben is csodaszép. S mert szabad volt a délutánja, elkísért a Place Pigalle-ra. Megmutatta Montmartre-t s a híres diák negyedet. S hogy történetünk vége mint múlt, azon, hogy a gépe indult. Mosolyogva elköszönt, s a buszhoz sietett.

Egyszer aztán Pesten Ferihegyen jártam. A presszóban itta épp a feketét. Szép légi kisasszony, mi szél hozta erre? Nem a szél hozott engem, csak a gép. S mert szabad volt a délutánja, átkísértem én Budára. Mutattam a citadellát, csodálta a szigetet. S hogy kis kalandunk vége min múlt, azon, hogy a gépe indult. Búcsúzol meg.

Afrikából írta, más vonalra tették. Átrepül naponta a tengeren. Szép francia kislány, mikor látlak újra? Magamtól bánatosan kérdezem. Majd Párizsban egy fél év múlva, mivel hogy a címét tudtam, lakását én megkerestem. Öreg néni fogadott, s hogy kislányára érdeklődtem, könny csillant meg a szemében, és fekete keretben.

szép szőkesztyű már lesz, fenn jársz az égben, ahonnan egész másnak tűnik a világ. Szép szőkesztyű már lesz.

0: soha. Rám is ragályos ez a romantika, hogy már egyikünknek sem számít, hogy kinek van igaza. Az tényleg létezik a fogalom, hogy emberi, hogy a libido szökik az égbe, vagy a volt elé. Az, hogy hány fő kell ahhoz, hogy stabilan álljuk. Az, hogy hány perc, ami hasznos, majd mi együtt kitaláljuk. Fencezzük le, amíg nem süllyedünk a víz alá. Tudni magát az egyik a másikra, miért bízza rá?
1: Megveszek egy új cipőt.

Utikám hozzá ma én már, nem leszünk gyarmat, arra már húzzá ma én már.

Vidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budapesti Magyar Rádióban.